0: FM-en, online, mobilon, ahol csak jól esik.
1: Mindig veled, a Best FM. Népszerű filmek, kedvelt betétdalai.
2: Szenti, te... Te tényleg igazi vagy. Csírd meg magad, John. Szóval... Nem azért vagy itt, hogy megölj. Erre tök egyedül rájöttem. Akkor mi az ábra?
3: Az a dolgom, hogy megvédjelek.
2: Igazán? És ki küldött?
3: Te magad. 35 évvel ezután átprogramoztál, hogy legyek a testőröd. Itt és most.
2: Hát ez marha.
1: Egy filmzene most a Best

0: énekelheted.
1: Vagy inkább csak dúdolod.
2: Ez is egy hazai a Best FM-en.
0: A Best FM-en.
3: Ugye itt alszol, és én mutatom a várost, ugye itt alszol.
4: Sziasztok, mi vagyunk a TNT.
5: Egy új TNT dal, egy új történet, és talán egy ismerős érzés. Ugye itt alszol. A legújabb

0: Debrecen szeretetével, itt a Best FM.
1: Új vezetési rendszer lép életbe a szakképzési centrumoknál. Megújul a Hajdúhatházi sporttelep öltözője. Két érmet szereztek a DSI cselgáncsozói Pakson. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: Új vezetési rendszer lép életbe a szakképzési centrumoknál, amelyek főigazgatói posztjaira már be lehet nyújtani a pályázatokat. Hajdú-Biharban a Debreceni Szakképzési Centrum és a Berettyóújfalui Szakképzési Centrum vezetői munkakörére is várják a jelentkezőket, számolt be róla a haon.hu. Az új szabályozás szerint a főigazgató egy személyben felel a centrum szakmai munkájáért, működéséért és gazdálkodásáért, valamint a pénzügyi vagyongazdálkodási munkaügyi és stratégiai irányításért is. A jelentkezési határidő október 15-e, az új vezetők megbízatása pedig a tervek szerint január 1-én kezdődhet. Több száz millió forintos fejlesztés keretében újítják fel a Hajdúhatházi sporttelep öltöző épületét. A Rákóczi utcai létesítményben három sportöltözőt alakítanak ki, saját zuhanyzókkal és mosdókkal, emellett két játékvezetői öltöző is készül. A fejlesztés célja, hogy a sportolók, a játékvezetők és a dolgozók korszerűbb körülmények között használhassák a sporttelepet. Tudta meg a HAON. A zempléni János Vára kilátó nyerte el az év kilátója 2026 címet. A kovácsvágás felett álló 20 méter magas faszerkezetű toronyhoz egy több mint 1000 lépcsőfokból álló erdei tanösvény vezet. A kilátóba pedig további 68 lépcsőfokon lehet feljutni. Részletek a versenyről Bán Takács Gyöngyitől, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ kommunikációs igazgatójától.
2: A győztes több mint 20 ezer szavazatot kapott, idén rekord született, több mint 50 ezer szavazat érkezett be, ennyi voks még egyik korábbi évkilátója szavazáson sem volt. Az évkilátója kampány célja alapvetően az, hogy minél több ember kedvet kapjon ahhoz, hogy útnak induljon, felfedezze Magyarország természeti értékeit, és gyalogosan vagy akár kerékpárral ismerjen meg új helyeket. A szavazás által pedig találkozhatnak olyan célpontokkal, attrakciókkal is, amik kevésbé ismertek, és ahová korábban talán nem is tudott volna tudvál indulni.
1: Két érmet szereztek a DSI Debrecen cselgáncsozói a Pakson rendezett atomkupán. Az országos utánpótlás versenyen 5 korosztály több mint 600 versenyzője indult. Az U15-ösök között Boros Kincső a 40 kg-osok mezőnyében bronzérmet szerzett. A debreceni versenyző a csoportjában 2 győzelmet is aratott, majd az elődöntőben a későbbi aranyérmestől kapott ki. Az U18-asok között Fancsali László 50 kg-ban állhatott a dobogó legfelső fokára, közölte a DSI Debrecen. Folytatódik a vénasszonyok nyara Debrecenben és a környéken is, legtöbb 23-24 fok is lehet az elkövetkező napokban is. Jó részt napos, derűs órákra számíthatunk, éjszakára viszont jelentősen lehűlhet a levegő, akár 4-5 fokig is. Csapadék egyelőre nem várható.

0: Varga Lilius vagyok a Quimbyből, és ha jól hallom, megint egy Quimby dalszól. Ez a Best FM.
1: Üdvözlöm, érintem, nem mutatom, nem emlékeztetem, nem kutatom, nem zavarom, csak figyelem, belefeledkezem.

0: Red Bull Pilvaker, nem tudhatom, ez volt a dal, és hogy mi lesz a következő órában, mondjuk induljunk el az All-Star irányába. Ezzel kapunk egy kis Shrek hangulat, ott by Alex és Nagy Bok is lesz majd. Nem hiszek én már?
1: Nem hiszek én már a szerelemben, csak küzdködött mindig a szerepetben, ezek tényleg.
0: És mondjuk majd hallgassunk meg egy Talk to You-t. Készen állunk, 6 óra van pontban, jönnek a friss hírek.
2: A lakosok is beleszólhatnak a Fórum 2 sétálóövezet terveibe. Idén is megtartják az Európai Madár Megfigyelő Napokat. Kitart még a Vénasszonyok nyara. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
3: Hírek a Best FM-en.
2: Átdolgozzák a Fórum 2 beruházáshoz kapcsolódó Csapó utcai sétálóvezet terveit a lakossági vélemények alapján. A szeptember 14-én indított kérdőívet több mint 8000-en töltötték ki. Többségük azt válaszolta, a Csapó utcának nem csak megújulnia kell, hanem olyan helyé kell válnia, ahol az emberek szívesen maradnak és időt töltenek. A beruházó Dexium Kft. Azt közölte, hogy a beérkezett ötleteket az eredeti koncepcióval együtt figyelembe veszi, és ennek alapján átdolgozzák a terveket. Az új sétálóövezet a meglévő Fórum és a tervezett új épület közötti területen kapna helyet. Az átdolgozott terveket későbbi időpontban mutatják majd be, tudta meg a Hajdú Press. Kallós 100 címmel nyílt tablókiállítás Debrecenben a 100 éve született Kallós Zoltán néprajzkutatóról. A Párciumházban látható tárlat 15 nagyméretű tabló mutatja be a kétszeres Kossuth díjas kutató életét, munkásságát és közösségépítő tevékenységét. Kallós Zoltán Erdély és Moldva népi kultúráját kutatta, munkája során pedig közel 15 ezer népdalt és dallamot gyűjtött össze. Kiemelten fontosnak tartotta azt is, hogy a fiatalok megismerjék és tovább vigyék a magyar népi hagyományokat, írja a De Hír. Idén is megtartják az Európai Madár Megfigyelő Napokat. Most hétvégén országszerte várják programok a madárbarátokat. Az eseménysorozat egyrészt lehetővé teszi az információgyűjtést az őszi madárvonulásról, másrészt egy verseny is az európai államok között, mondta rádiónknak Halmos Gergő, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület igazgatója.
4: Európai Madár Megfigyelő Napok most már évtizedes hagyományra néz vissza, és mindig október első hétvégén történik ez az esemény. A legtöbb európai országban hasonlóan szervezik meg, és utána egy összeurópai összesítés készül, melyik országban hányan, hány madarat, hány helyszínen figyeltek meg. Egy kiváló lehetőség mindenkinek, hogy országszerte vezetett madármegfigyelő túrákon, madárgyűjtési bemutatókon legyen részt. Egészen testközelből lehet egyes fajokkal megismerkedni a gyűjtés során.
2: Folytatódik a Vénasszonyok nyara Debrecenben és a környéken is, legtöbb 23-24 fok is lehet az elkövetkező napokban is. Jó részt napos, derűs órákra számíthatunk, éjszakára viszont jelentősen lehűlhet a levegő, akár 4-5 fokig is. Csapadék egyelőre nem várható.
0: Köszi, illetve köszönjük Fiónának, hogy ilyen jól viseltem Shreknek a közeledését, és ebből ilyen szapora kis család lett, úgyhogy ezzel fogunk most ünnepelni egy picit, ezzel a következő dal erről szól. Magáról Shrekről jön az All Star, itt a Best FM-en.

és Rihanna, ők szóltak nálunk, és hát ezzel kapcsolatban azért vannak ilyen botrányos infóink, de mindegy, október 2-a van, ez a legfontosabb. De tényleg egyébként, két napja tart már az október, kicsit unjuk. Szóval egy a lényeg, hogy az történt, nem tudom, hogy ismerik ezt a történetet, de nagyon érdekes, ez a dalhoz, amit az előbb hallhattunk, van egy ilyen érdekes nyilvánosság előtt folytatott vita, ugye 2016-ban kiderült, hogy Taylor Swift társszerzőként, tehát ugye Calvin Harris hallottuk, és Rihannát, társszerzőként ott volt Nils Sjöberg álnéven dolgozott egyébként a projekten, és Calvin ezt megerősítette, aztán az ügyből nyilvános üzengetés lett. Én egyelőre csak azt szeretném tudni, hogy Nils Sjöberg mondjuk szombaton be tudna helyettem ülni egy kicsit, és mondjuk megoldani ezt a dolgot. Ilyen álnéven tök jó dolgokat lehetne csinálni. Gondolkozok rajta, használhatjuk erre is egyébként az időket, hogy mondjuk így álnéven segítünk ide-oda. Egyébként ez az álneves üzengetés, ez tök jó kialakult a komment szekcióba is, hogyha vizsgáljuk a különböző posztokat. Október 2-a péntek van, jó reggelt. Ma ugye azt kérdezzük meg, hogyha már feltettünk egy kérdést, hogy mitől lesz igazán jó a hétvége. Tehát mondjuk a hétvégén, hogyha három szóval kellene definiálni, akkor az mitől olyan jó? 39-33-104-6. Most két hang érkezik, és egy gigantikus csönd, mert hogy a csöndéve fog szólni nálunk, ami a reggelnek ad egy ilyen édes, melankolikus hangulatot, utána megígérem, hogy ébresztünk mindenkit.

0: a kávéval lesznek gondok, valamit beszélgetni kell a csészével. Jó reggelt, jó reggelt, jó reggelt, egy perccel vagyunk fél hét után. Közben jönnek az üzenetek, ugye kértük azt a három szót, amit össze kellene valahogy pakolni egymás után, ami ma a hétvégét jellemzi, és hát a legtöbb esetben az jött, hogy nem kell dolgozni, de ezt tényleg nagyon sokan küldték el. Két nap nyugalom, az is tetszett nekünk, az is kedves volt, és van, aki azt mondja, Zsolt például, hogy kultúra, utazás, feltöltődés, az is rendben van. Tehát mindenki úgy használja a hétvégét, ahogy éppen szeretné. Vannak azért nagyon sokan mi is, akik munkával töltjük, az is valami. Tehát, hogy mindent is lehet csinálni, csak legyen olyan az a hétvége, amit gondolunk a hétvégéről. Nagyon boldog névnapot kívánunk minden Petrának, el ne felejtsék őket köszönteni, majd nem mondják el, hogy itt hallották, hanem hogy gondoltak rájuk. Ma 75 éves Sting és Romina Power, illetve Don McLean 81, Mike Rutherford 76 éves, Erős Antónia 56 éves, Kova, vagyis Balázs Gyula ma 55 éves. Kova 55 éves, Istenem. Tiffany szintén 55, Kozma Orsi 50 éves, tehát kereken. Ki az, aki még érdekes lehet ebből a listából? Azt mondja, az Aquából ismert Lini Nystrom lett 53, illetve a részletes köszöntő sorban mi az, ami még benne van. Emlékezünk például Szurdi Miklósra, aki 75 esztendős, ez Cselmeci Rolandra, aki 57 lett volna, illetve Kulcsár Anita kézilabdározóra, aki 50 éves lenne egyébként. Aki pedig ma ünnepel, de nem került bele a híres születésnaposok közé, attól még ez az ő napja, úgyhogy ideges vagy saját magát nevezni, vagy pedig jelezni azoknak, akik még nem tették meg, hogy a Best FM Debrecen.hu-n keresztül a Monami kávézó és cukrázza tortájához esetleg hozzá tud férni. Na kedves Petrák, akkor köszöntsünk benneteket úgy, ahogy azt csak mi tudjuk. Én is közben jönnek még a hétvégi üzenetek. Jó reggelt, szülinapi bulika lesz, ennek nagyon örülünk, az is jó, illetve van, aki a három szót így foglalta össze. Hortobágy, Slambuc, Fest. Jó van, elfogadjuk. Petrák, boldog névnapot!
1: Boldog névnapot! Boldog névnapot!
2: Köszöntjük Petra nevű hallgatóinkat! A Petra a Péter nőnemű alakja, és a Petronella önállósult becézése is. Jelentése kő, szikla. Jordánia nevezetessége Petra, a sziklavölgyben fekvő romváros. Számos híres viselője van a névnek, többek között Bánhidi Petra táncos, Mandula Petra teniszező, Hauman Petra színművésznő, és természetesen ön kedves Petra, aki most a rádiót hallgatja.

0: Mit jósolnak mára a csillagok?
1: Horoszkóp a Best FM-en.
2: Kohos, rendkívül kellemes lesz a napja, ön most nagyon boldog, mert állandóan a társaság középpontjában van, kiválóak az esélyei, hogy jobban, könnyebben éljen. Bika, cselekedjék nagyon elővigyázatosan, főleg makacságát próbálja megfékezni, ha egy dolog nem sikerül, ne keseredjen el. Ikrek, ha már kockáztatni, újítani, akkor fantasztikus sikereket érhet el, ne idegenkedjen a modern technikától. Rák, romantikus nap a mai, vágyakozzon bátran, a szerelmi álmok valóra válnak, szervezzen közös programot kedvesével. Oroszlán, rengeteg a munkája, bármennyire is elfoglalt és sok a gondja, fordítson figyelmet a gyermekére, legyen megértő, beszéljen vele türelmesen. Szűz, feszültnek és nyugtalannak érzi magát, ne szorongjon olyan dolgok miatt, amelyeket úgysem tud megváltoztatni. Érleg, egykori osztálytárs, régi szerető megjelenése okozhat ma meglepetést, vigyázzon, mert egyik bonyolult viszonyból a másikba eshet. Skorpió, egy régebbi járandósága befolyhat a napokban, tartalékot képezhet az évvégi bevásárlásokhoz, vagy éppen tartalékhoz nyúlva könnyebbé teheti az életét. Nyilas, főnökével, barátaival, vagy éppen a partnerével szemben legalábbis a reggeli órákban jogos a gyanakvása, elkavaró napra számíthat. Bak, nem kell különösebb erőfeszítéseket tennie azért, hogy folytatni tudja, amit elkezdett. Nyugodtan, kényelmes tempóban teheti a dolgát, akár a részletekben is elmerülhet. Vízöntő. Mozgalmas, kellemes időszak vár önre. Most még előfordulhatnak kisebb csalódások, de végül is már igazán jól érezheti magát saját bőrében. Alak. Életvitele harmonikus, bájával elvarázsolja a másik nemet, és ez égi adomány. Kedveli a felemelő érzést, ami a szerelemmel jár.
3: A kedvező csillagállások támogatója a Park Hill, az amerikai stílusú esküvői rendezvény helyszín. parkhill.hu

Eszméletlen hideg a reggel, rengeteg helyről kaptunk ilyen, hát nulla fok fölötti, picit nulla fok, tehát éppen a pluszba voltunk hajnalban, de úgy sok helyről jött, hogy eszméletlenül hideg van, és hideg volt, köszönjük szépen egyébként mindenkinek is a képeket, meg mindent, amit ezzel kapcsolatban látnak. Rossz juhárt énekel nekünk az örök gyerek. Az érdekes benne, hogy nála a modellvasút egyébként a szabadidő, és a Railway modellernek bemutatott egyébként egy terepasztalt, egy amerikai várost idézett az egész, és az épületeken mindenem maga dolgozik. Tehát mondjuk el tudjuk azt képzelni, hogy valaki megkérdezi, hogy hétvégén ráérsz, de Rod pedig azt mondja, hogy ne haragudjatok, nem biztos, hogy ráérnek, mert most fogok átadni a pályaudvart. Más lenyírja a füvet, ő pedig fejleszti az infrastruktúrát, de az benne az érdekes, hogy ha kívánhatnék valakinek egy jó hobbit, akkor mindenképpen valami olyat kívánnék, ahol nem az a kérdés, hogy mikor végez vele az ember, hanem az, hogy mikor folytathatja végre. És ez egy szép dolog. Black Eyed Peas-zel megyünk tovább, utána pedig kérem majd, hogy nagyon nagy erőkkel figyeljenek ránk, mert hogy ez a három dal, amiről most dönteni fogunk, hát én már most be tudnám húzni, hogy melyikkel fogunk tovább menni. Most egyelőre a Black Eyed Peas szól, utána pedig megmutatom a három dalt, amiről együtt fogunk dönteni. Ugye tudják, 39-33-104-6. Várjuk majd a tippeket, ötleteket. Kíváncsi vagyok, hogy melyik dal viszi el a pálmát.

neked mi szól nálunk, és hát mutatom a három dalt, jó? Három dal lesz, aminek a sorsáról együtt fogunk majd dönteni, ez kell mindenkinek is a tudásra. 39-33-104-6, ide tudják küldeni a tippeket. Elsőként egyes számot kapja az Uprising.

0: Együttessel indul egy dal, amit lehet, hogy ismernek, Majka dala, Csurran Cseppen.
1: Egy kicsi csurran, cseppen innen, onnan jéghidegben, tök melegben, egybefogva, mert minden túlélek. Vannak írva a törvények.
0: Hármas küldjön az, aki nosztalgiázni szeretne, és a Madonnát, és a Like a Prayer részesíti előnyben. Nos, mindenki megvan? Akkor várjuk a tippeket. 39-33 104-at, a villámvoksokat küldjék nekünk.
2: SMS és Viber számunk 39-33 104-6.
3: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám. Október kiemelten a látásodról szól. A szemes optikában 40% kedvezményt adunk a szemüveglencsékre, 10% kedvezményt pedig a szemüvegkeretekre. És a látásvizsgálat szemészeti szűréssel most 35.000 forint helyett mindössze 5.000 forint. Élj a lehetőséggel! Foglalj időpontot online vagy telefonon. Szemes optika. Debrecen, Batthyány utca 2.
5: Építkezik, felújít, trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metalsheet. Most a Dió mintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metalsheet. A lemezbezárt érték.
6: Őszi kuponkavalkád az Auchanban. Október 1 és 11 között 78 kupon vár bizalomkártyával és egyetlen vonalkóddal. Vidd haza például bármely társas játékot most 25% kedvezménnyel. A kedvezménykódot az őszi kupon füzetben vagy az Auchanabban találod. További részletek auchan.hu/kuponnapok.
7: Debrecen, figyelem! Új lakást keresel? Itt az idő. Orient Lakó Park akciós lakásfoglalási lehetőség az épülőtársas házakban. Modern otthon, kiváló választás. Most még több lehetőséggel. Válasz, foglalj, költözz a jövőbe. Orient Lakó Park, Debrecen.
8: Új otthont keresel Debrecenben vagy környékén? Ne kockáztass milliókat, dönts felkészülten! Több mint 500 új építésű ingatlan egy helyen. Az első debreceni új otthon konferencia és kiállítás a Színhome alapító névadó partnerségével. Október 10-én a Merkur Hotel Debrecenben. A konferencia jegyköteles, a kiállítás viszont teljesen ingyenes. Újotthondebrecen.hu.
9: Ez reklám volt.
10: Új gyógypedagógia tanármester szak indul Debrecenben. Fagyasztott húsért törtek be egy nádudvari intézménybe. Drónok pásztázzák a szőlőültetvényeket. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
10: Új gyógypedagógia tanármesterképzés indul 2027. szeptemberétől a Debreceni Egyetemen. A 3,5 éves képzés az Észak-Alföldön egyedülálló, korábban ugyanis ezt a mesterszakot csak Budapesten lehetett elvégezni. A program a gyógypedagógus alapképzésre épül, és a szakmai tudás mellett tanári felkészítést, szakmódszertant és fogyatékosságügyi ismereteket is ad. Az új képzés a kutatói és oktatói utánpótlást is segíti, közölte rádiónkkal az egyetem. Fagyasztott élelmiszert loptak egy nádudvari önkormányzati fenntartású intézményből azok a férfiak, akik ellen most emelt vádat az ügyészség. A két ismerős tavaly októberben egy parkban italozott, amikor egyikük felvetette, hogy be kellene törni az épületbe, mert tudta, hogy ott nagyobb mennyiségű élelmiszert tárolnak. A két férfi este kerékpárral ment az intézményhez, majd egyikük egy erős mozdulattal kirántotta a zárt ajtót. A fagyasztóládából közel 50.000 forint értékű hús és más élelmiszert vittek el. Az ellopott élelmiszert pedig rövid időn belül átadták egy ismeretlen személynek. Az ügyészség lopás miatt emelt vádat ellenük, írják közleményükben. Drónok pásztázzák a szőlőültetvényeket, a felvételeket pedig mesterséges intelligencia segítségével elemzik, hogy minél gyorsabban kiszűrjék az aranyszínű sárgasággal fertőzött tőkéket. A módszert tavaly már sikeresen alkalmazták, idén pedig továbbfejlesztik. Bogya Sándort, a Nébih Növényvédelmi Igazgatóságának növényegészségügyi osztályvezetőjét hallják.
11: A drón és a mesterséges intelligencia segítségével előszűrjük a területeket, ha például egy nagy kerülő területet kell átvizsgálnunk, óriási segítséget jelenthet. A szemlecsoport nem teljesen vakon indul el, hanem előzetesen kap egy információt arról, hogy mely részeket érdemes elsőként és nagyobb intenzitással megvizsgálni. Célunk az, hogy kialakuljon egy olyan drónos és mesterséges intelligenciával támogatott előszűrési rendszer, amely szervesen beilleszthető a hagyományos hatósági növényegészségügyi felderítésekben.
10: Folytatódik a vénasszonyok nyara Debrecenben és a környéken is, legtöbb 23-24 fok is lehet az elkövetkező napokban is. Jórészt napos, derűs órákra számíthatunk, éjszakára viszont jelentősen lehűlhet a levegő, akár 4-5 fokig is. Csapadék egyelőre nem várható.
2: Az időjárás jelentést a Platinum színes beltéri falfesték forgalmazója, a Festéker Kft. Támogatja. www.festeker.hu.
0: Sikerült dönteniük? Tettem volna rá egyébként igen komoly tétet. Jó, Majkával megyünk tovább. Csurranni és cseppenni fognak a dolgok. Meg kiderül, hogy mi vagyok lassan 8 éve. Szóval egy érdekes gondolat is megjön a következő percekben.

0: dessa la tempesta.
1: Mozgásba hozzuk minden reggel.
2: Jó reggelt.
1: Ez a Best Reggel.

Madonna szólt nálunk, Like Your Prayer, és ennek a dalnak egyébként van egy tök jó története. Úgy szólt nagyjából, hogy valamikor hajdan nem van Danában, amikor nekiszaladtunk ennek az... Ja, nem szabad azt mondani, tényleg megbeszéltem Zsoltival, nem mindegy. Szóval valamikor réges-régen az történt, hogy a Pepsi reklámot ugye 1989-ben visszavonták, mert hogy a Pepsi reklámot gyakorlatilag a Like Your Prayer szólt, és hát Madonna, és azt mondták nem, mert ilyen nagy tiltakozások voltak a videóklip miatt, és 2023-ban a reklám újra képernyőre került. Szóval 34 év volt a reklámszünet, szóval ez nem az a helyzet, amikor az ember kiszalad a konyhába, hogy hozon egy chipset meg valami nem tudom üdítőt, hanem ez az a reklámszünet, aminek az ideje alatt gyakorlatilag el lehet, meg lehet szerezni mondjuk 2 diplomát, meg mondjuk hozzá lehet rendelni egy ilyen családalapítást, és utána majd újra szól. De milyen érdekes, hogy ott valamikor valakinek volt egy víziója, hogy ez így nem mehet tovább, ott döntött a világ, hogy hát igen, jó, oké, persze, nem szabad, jó, legyünk prűdek, és valamikor rá pár évek rájöttek, hogy mi állítottuk le, tök jó működött, meg így van sztoria. Szóval nem minden eltűnt dolog marad eltűnt, viszont fontos, hogy ezzel megadjuk az esélyt annak a félpár zoknének, amit már 1000 éve keresünk. És hát nem csak mi keresünk mondjuk az oknit, vagy a reklámot, vagy a bármit, hanem régi keresi igazából leginkább a férjét. Erről szól a dal. Where is my husband? Ezzel fogunk tovább menni, és ha már itt járunk a férjek keresésénél, mennyivel egyszerűbb volt mondjuk a 70-es, 80-as években ezt megoldani. Mondjuk egy példát, mondjuk Tócsoskert nyugati oldal. Tök egyszerű volt, hogyha valaki nem találja az urát éppen aktuálisan, akkor nyilvánvalóan ez pár perc alatt meg tud oldódni, mert ez 3 hely lehet. Ez vagy a civis presszó, vagy a fehér holló, vagy pedig mondjuk a tökfilkó. Tehát ez a 3 volt mondjuk a Tóciban, a nyugati oldalon, ha meg lehetett találni. A keleti oldalon még izgalmasabb történetek voltak, mert ugye ott volt az Ádám és az Éva presszói, gyakorlatilag egymástól pár méterre, szóval ott is voltak lehetőségek. Maradjunk annyiban, hogy régi keresi a tutit, mi pedig a nap mai eszközökkel már megtaláljuk egyébként egészen gyorsan, práne akkor, hogyha be is van állítva, hogy valaki tudja, hogy pontosan hol jár a férje, ezt mutatja neki egy applikáció. De régi nem így járt, úgyhogy töretlenül keresi a férjét.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Óriási székvására Sellaton hajlított bútorgyárban október 8-9-10-én készleten lévő több száz szék és asztal, akár már 10 000 forinttól hazavihető. Ha szék, akkor Sellaton. Salétrom utca 5.
2: Új otthont keresel Debrecenben vagy környékén? Ne kockáztass milliókat, dönts felkészülten! Több mint 500 új építésű ingatlan egy helyen. Az első debreceni új otthon konferencia és kiállítás a Színhome alapító névadó partnerségével. Október 10-én a Merkur Hotel Debrecenben. A konferencia jegyköteles, a kiállítás viszont teljesen ingyenes. Újotthondebrecen.hu.
3: Signtech reklámtechnika. Megvalósítjuk ötletet. Világító reklámok, plastikus betűk, táblák, feliratok, egyedi matricák, faltapéta, molinó, poszter, vászonkép, lakberendezési tárgyak.
4: Tervezés, gyártás, kivitelezés.
3: maxprint.hu. 5 perces autómosás 42 méteres mosó utcában. Autodrom. Szoboszlói út 50.
5: Két hétvége, ami fordulópontot jelenthet karrieredben. Találkozz a BMW Group gyár Debrecen csapatával október 10-én és 11-én, valamint 17-én és 18-án szombaton és vasárnap a Fórum Debrecenben. Indítjuk a harmadik műszakot, és téged is várunk nem csak legújabb állásajánlatainkkal, de ezúttal az iX3 mellé izgalmas virtuális gyártúrákat is hozunk, hogy még a termelésbe is bepillanthass. További infókért kövess minket a Facebookon. BMW Group gyár Debrecen.
6: Október 3-án szombaton délelőtt 10-től délután 3-ig újra esküvői nyílt nap a Tündérkertben. Ráadásul az aznap szerződést kötők közül egy szerencsés párnak elengedjük a végösszeg felét. Tündérkert étterem és rendezvényház. tündérkertpallag.hu.
7: A reklám után újra
8: Debrecen zenei kedvencei
7: megállás nélkül.
9: Hi, this is James Blunt.
10: Hey you guys, this is Jennifer Lopez.
11: Sziasztok, Heinz Gábor Biga vagyok.
12: Hey, I'm Mariah Carey.
7: Bárhol is vagy, ott van veled
13: a Best FM.
7: A Best FM.

Abban az esetben. De félteni kell, de féltékenynek lenni az azért furcsa nekem, mert a féltékenység maga az értelmetlen. Ugyanis, ha van egy társunk, aki szeret bennünket, akivel jól érezzük magunkat, akkor ő valószínűleg nem fog egy más úton járni, tehát nincs értelme a féltékenységnek. Ha pedig mégis másik úton jár, akkor megint nincs értelme, mert akkor meg le kell zárni. Tehát, hogy nem tudom, szóval van egy ilyen dolog. Erről énekelt nekünk Sting, és hát itt vagyunk a Best FM-en, Stingnek a gondolatait hallottuk, de hát hamarosan jön majd a reggel gondolata, ami tudom, hogy sokunknak iránytű, úgyhogy ezt is meg fogjuk hallgatni, de előtte még Axwell és Ingrózó közösen érkezik, és hozzák nekünk a napot olyannyira, hogy azért van is minek örülni, hiszen körülbelül olyan 24-25 fok lesz ma Debrecenben dél magasságában, úgyhogy ezt fogjuk együtt majd át és megélni. Picit az őszben van még egy kis tavasz, éjszaka pedig nagyon hideg volt.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Őszi divatnapok a Fórum Debrecenben. Csütörtöktől vasárnapig élő divatshow-val várunk, ahol megismerheted a legújabb őszi divattrendeket. Légy stílusos, gyere a Fórumba!
2: Őszi kuponkavalkád az Auchanban. Október 1 és 11 között 78 kupon vár bizalomkártyával és egyetlen vonalkóddal. Vidd haza például bármely társas játékot most 25% kedvezménnyel. A kedvezménykódot az őszi kuponfüzetben vagy az Okosanabban találod. További részletek auchan.hu/kuponnapok.
3: Új otthont keresel Debrecenben vagy környékén? Ne kockáztass milliókat, dönts felkészülten! Több mint 500 új építésű ingatlan egy helyen. Az első debreceni új otthon konferencia és kiállítás a Színhome alapító névadó partnerségével. Október 10-én a Merkur Hotel Debrecenben. A konferencia jegyköteles, a kiállítás viszont teljesen ingyenes. Újotthondebrecen.hu.
4: Ez reklám volt.

0: you come from Katnádó?
1: Önnek mi jut eszébe a reggelről? Egy gőzölgő kávé, egy forró fürdő, vagy a friss péksütemény illata? A reggel gondolata az élet nagy kérdéseiről minden nap 3.48 előtt a 104,6 MHz-en. Ébredjen kellemesen a Best FM-mel.
2: A szenvedély éppen úgy értelme életünknek, mint az értelem, a mértéktartás és a megfontolt védekezés. Csak az lehet teljes és a természet rendjéhez okos engedelmességgel simuló ember, aki természetének megfelelő mértékkel és őszinteséggel tudja átadni magát teste és jelleme szenvedélyeinek. Ne tagadd a testet, de bánj vele méltányosan és fölényesen, mint az idomító a fenevaddal. Ne tagadd az érzékeket, de úgy járj és kelj érzékeid lázadása közepette, mint a kapitány a viharba jutott hajó lázongó matrózai között. Szigorral, megértéssel, kérlelhetetlenül és hősiesen. Más nem tehetsz. Ez a legtöbb, amit ember tehet.

Rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazám rokon.

0: Egymás után jönnek a gondolatok, hallgatóink folyamatosan küldik az információkat, így van ez jól. Ugye ezt fogjuk megosztani most gyorsan, beszélgetünk a féltékenységről, az majd egy következő állomás lesz. Most a Böszörmény úton ugye ütközött két autó a József Attila utca kereszteződésénél. Nem tudjuk, hogy ez egy kocsonásos baleset, személyisérüléssel járt-e. Hogyha valaki éppen ott próbál araszolni a dugóban, akkor azt jelezze már nekünk, hogy mit látott egészen pontosan. Beának pedig köszönjük, hogy átküldte nekünk ezt az üzenetet. Azt mondja, hogy ma fél hétkor két helyen is a Deacnak szurkolhatunk, a jégkorongozók, a dunaújvárosi acélbikákat fogják fogadni, és a debreceni jégcsarnokban, ugyanis a kosarasok pedig a Honvédat fogják az Oláh Gábor utcai sportcsarnokban. Este hétkor a Csokonai Fórum Kóti Árpád termében Mondj igent című monodráma látható majd, ugyanekkor a Vokéban a Mamma Mia Sosem hagyjuk abba, és az Abban van a lényeg című zenés program kezdődik majd. Az otthonmaradóknak is van egy közös élmény, a 40 éves macskafogót este 7-től ingyen lehet megnézni a Nemzeti Filmintézet YouTube csatornáján. A helyszíni programok jegyhezvétel, igazából nincsen szükség jegyre ahhoz, hogy otthon ezt meg tudjuk nézni, tehát igazából maradjunk abban, hogy azért izgalmas ez, mert hogy meg tud maradni ingyenesnek ez a gondolat is. Na most, ami még inkább érdekessé teszi, nagyon szeretjük, mikor bekerülnek ilyen egészen új dolgok, tehát mondjuk a Nemzeti Filmintézet megengedélyezt nekünk, de annyi ponton látom egyébként is ingyenesen macskafogót, hogy ezt mondjuk azt most nem is értem annyira.
1: A kulturális programajánlót támogatta a Déri Múzeum, a múzeumok őszi fesztiváljának kiemelt helyszíne.
0: Technotronic, ez lesz nálunk a következő, aztán pedig mutatom, hogy milyen dalokkal megyünk tovább a következő órában. És ugye tudják, bestfmdebrecen.hu, a ma szülötteket tessék regisztrálni és nevezni, hiszen megvan rá az esély, hogy a Monami cukrászda tortáját ők viszik el. The jam, pump it up while your feet are stumping, and the jam is pumping. Look ahead, the crowd is jumping.

that and you

0: Együtt ébredünk, együtt készülünk, együtt utazunk.
1: Jó reggel!

0: Jó reggelt, jó reggelt, jó reggelt! Három dalt mutatok a következő órában. Erről most nem szavazunk, hanem én szavaztam meg, illetve a zenei szerkesztő, hogy ezek szólni fognak. Megnézzük majd a balatoni lányokat. Aki nem volt a Balatonon, és úgy szeretne balatoni lányokat, az erre már hideg vizet ihat. A Cold Water ebben segít. A hírek túloldalán pedig jön majd a Survivor. Zeneileg megint csak nem leszünk fölmentve, hamarosan jönnek a hírek is, majd a reklám túloldalán.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Megnyitott a BYD autóval Liszt Debrecen. Fedezze fel a BYD innovatív elektromos és plug-in hibrid modelljeit, és látogasson el a Balmazújvárosi út 38 szám alatti új szalonunkba. Most szalonnyitó ajánlattal várjuk. Szeptember 1 és október 31 között minden új BYD modell vásárlása mellé ajándék fali töltőt adunk. BYD autóval Liszt Debrecen. Az elektromos jövő most megérkezett. Az ajánlat részleteiről érdeklődjön szalonunkban.
4: Mamma Mia! Az ország egyik legsikeresebb musicalje a Madách Színház előadásában november 22-én Debrecenben a Phoenix Arénában. Jegyrendelés koncert.hu.
5: Nem minden az, aminek látszik. 50 pontos állapotfelmérés. Autodróm. Szoboszlói út.
6: Udvarias kiszolgálás, minőségi üzemanyag, kedvező ár éjjel-nappal, Maxiline töltőállomás.
7: Ma teszünk a holnap egészségért. A Teva egy támogató csapattal, kiemelt műszakpótlékkal és évi 600 ezer forint kafetériával vár. Operátor pozícióba keresünk munkatársakat debreceni csomagolóüzemünkbe. Jelentkezz még ma karrier oldalunkon.
8: Női fehérnemű fürdőruha, akár extra méretben is. tamarafehérnemű.hu, Debrecen, Csapó utca 88.
2: Ez reklám volt.
9: A Best FM-en.
10: Új vezetési rendszer lép életbe a szakképzési centrumoknál. Megújul a Hajdúhatházi sporttelep öltözője. Két érmet szereztek a DSI cselgáncsozói Pakson. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
9: A Best FM-en.
10: Új vezetési rendszer lép életbe a szakképzési centrumoknál, amelyek főigazgatói posztjaira már be lehet nyújtani a pályázatokat. Hajdú-Biharban a Debreceni Szakképzési Centrum és a Berettyóújfalui Szakképzési Centrum vezetői munkakörére is várják a jelentkezőket, számolt be róla a haon.hu. Az új szabályozás szerint a főigazgató egy személyben felel a centrum szakmai munkájáért, működéséért és gazdálkodásáért, valamint a pénzügyi, vagyongazdálkodási, munkaügyi és stratégiai irányításért is. A jelentkezési határidő október 15-e, az új vezetők megbízatása pedig a tervek szerint január 1-én kezdődhet. Több száz millió forintos fejlesztés keretében újítják fel a Hajdúhatházi sporttelep öltöző épületét. A Rákóczi utcai létesítményben három sportöltözőt alakítanak ki, saját zuhanyzókkal és mosdókkal, emellett két játékvezetői öltöző is készül. A fejlesztés célja, hogy a sportolók, a játékvezetők és a dolgozók korszerűbb körülmények között használhassák a sporttelepet. Tudta meg a HAON. A zempléni János Vára kilátó nyerte el az év kilátója 2026 címet. A kovácsvágás felett álló 20 méter magas faszerkezetű toronyhoz egy több mint 1000 lépcsőfokból álló erdei tanösvény vezet, a kilátóba pedig további 68 lépcsőfokon lehet feljutni. Részletek a versenyről Bán Takács Gyöngyitől, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ kommunikációs igazgatójától.
11: A győztes több mint 20 ezer szavazatot kapott, idén rekord született, több mint 50 ezer szavazat érkezett be. Ennyi voks még egyik korábbi évkilátója szavazáson sem volt. Az évkilátója kampány célja alapvetően az, hogy minél több ember kedvet kapjon ahhoz, hogy útnak induljon, felfedezze Magyarország természeti értékeit, és gyalogosan vagy akár kerékpárral ismerjen meg új helyeket. A szavazás által pedig találkozhatnak olyan célpontokkal, attrakciókkal is, ami kevésbé ismertek, és ahová korábban talán nem is jutott volna szükségbe indulni.
10: Két érmet szereztek a DSI Debrecen cselgáncsozói a Pakson rendezett atomkupán. Az országos utánpótlás versenyen 5 korosztály több mint 600 versenyzője indult. Az U15-ösök között Boros Kincső a 40 kg-osok mezőnyében bronzérmet szerzett. A debreceni versenyző a csoportjában 2 győzelmet is aratott, majd az elődöntőben a későbbi aranyérmestől kapott ki. Az U18-asok között Fancsali László 50 kg-ban állhatott a dobogó legfelső fokára, közölte a DSI Debrecen. Folytatódik a vénasszonyok nyara Debrecenben és a környéken is, legtöbb 23-24 fok is lehet az elkövetkező napokban is. Jó részt napos, derűs órákra számíthatunk, éjszakára viszont jelentősen lehűlhet a levegő, akár 4-5 fokig is. Csapadék egyelőre nem várható.
0: Hallgatóink kezdnek megkattanni így egymás után. Gaval és Zsolt írt nekünk, azt mondja, jó utat mindenkinek, aki szereti. Köszönjük szépen. Survivor, ez lesz nálunk a folytatás. Közben beszélgetünk, elindultunk itt a féltékenység irányába, ami tényleg izgalmas dolgokat feszeget.

0: a csoda.
1: Balatoni nyár után jöjjön egy kis játék. Lesz benne reklám információ, csak hogy elmondjam az elején. Szóval páros belépőt lehet nyerni az első debreceni új otthon konferencia és kiállításra, ahol első kézből ismerhetjük meg Debrecen egyik legizgalmasabb új belvárosi lakóingatlan fejlesztését, a The Apollót. A kérdés pedig a következőképp hangzik. Debrecen melyik ikonikus belvárosi moziának tömbjében valósul meg a Release BAM új prémium belvárosi lakóingatlan projektje? Aki tudja, küldje nekünk, jó? 39-33-104, és hogy miért? A nyeremény páros belépő a konferenciára, átvehető a rendezvény helyszínén, 10-10-én a Mercure Hotel Debrecenben. Tehát a kérdés a következő, Debrecen melyik ikonikus belvárosi moziának tömbjében valósul meg a Release BAM új prémium belvárosi lakóingatlan projektje? Aki tudja, küldje 39-33-104, és hát jövünk a kötelezőkkel tovább, aztán pedig jön majd az Everybody Changing.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám. Van egy valódi történetünk a számodra. Ott rejtőzik egy festményben, egy régi pénzérmén, vagy éppen Debrecen utcáin. Téged is várnak a Déri Múzeum élménydús programjai. Fedezd fel velünk a múzeumok őszi fesztiválját. Részletek derimuseum.hu.
4: Beázó tető, előregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metal Sheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle szín közül választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metal Sheet. A lemezbe zárt érték.
5: Két hétvége, ami fordulópontot jelenthet karrieredben. Találkozz a BMW Group gyár Debrecen csapatával október 10-én és 11-én, valamint 17-én és 18-án szombaton és vasárnap a Fórum Debrecenben. Indítjuk a harmadik műszakot, és téged is várunk nem csak legújabb állásajánlatainkkal, de ezúttal az iX3 mellé izgalmas virtuális gyártúrákat is hozunk, hogy még a termelésbe is bepillanthass. További infókért kövess minket a Facebookon. BMW Group gyár Debrecen.
6: Te is vágysz egy minőségi burgerre? Német Konyha bútorok most 25% bevezető kedvezménnyel a Konyhaluxnál. Burger Küchen. Harapj rá a német minőségre. Konyhalux.hu.
7: Műszaki vizsga Gördülékenyen. Autodrom. Szoboszlói út 50.
8: Céges buli, családi születésnap vagy egy felejthetetlen baráti összejövetel? A Tubatanya egyedülálló környezetet és parázson sült hagyományos ízeket kínál minden rendezvényhez. Részletek és időpontfoglalás tubatanya.hu.
9: A reklám után újra
10: Debrecen zenei kedvencei
9: megállás nélkül.
11: Hey, this is Anastasia.
12: Hello, I'm Calvin Harris.
13: This is Carly Rae Jepsen.
14: Hello, ez itt az Animal Cannibal.
15: Kuka MC és Richie P. Szevasztok!
16: Bárhol is vagy.
17: Bárhol is vagy.
16: Ott van veled.
18: A Best FM.
16: A Best FM.

Volt egy játékunk, a következőképpen hangzott, ugye Debrecen, melyik ikonikus belvárosi moziának tömbjében valósul meg a release-ben, és hát így, hogy ugye segítettünk az elején, mert hogy The Apollo, ilyeneket is bemondtuk, igen, ez az Apollo mozi volt, a Víg mozit, akik elküldték, az ott most körülményes lenne, mert hogy fölötte azért van egy aranybikánk, és hogy igen, szóval nem ott. Egy a lényeg, hogy az Apollóval lehet egy nyerni, sok-sok üzenet közül pedig, akit kisorsoltunk, Gyuszi, gratulálunk, 808 a telefonszám végződése, de nincsen dolgod, annyi dolgod van, hogy elmenj a rendezvényre, 10-10-én a Mercure Hotelben, ott fognak majd várni téged, és ott már le van adva egyébként a neved, a keresztneved, mert ennyit tudtunk meg, illetve a telefonszámod, ugye ezen keresztül be tudsz majd jutni, és akkor ott ilyen csodaországot láthatsz. Majd egyébként is jó a Mercure-ba bemenni egyszer-egyszer, véletlenül én betévedtem, tényleg szép, rendben van. Na, de azt mondja, hogy a hétvégére készülünk, mi a hétvégi terv? Az inkább egy ilyen kívánság, vagy egy ilyen lista, vagy mi történik ott, vagy egy ilyen komplet tervetek van, vagy inkább így lazára engeditek. Készülünk együtt a hétvégére. Ez történik most. Mi lenne, hogyha a hét összes elmaradását kellene két nap alatt mondjuk kiavítani, egy ilyen lassú reggelivel kezdődhetne mondjuk utána egy séta, egy rendesen végighallgatott mondat is lehet program. Attól még nem lesz ott a hétvége, mert nem készülnek róla ilyen látványos felvételek. Én nagyon nem szeretem a hétvégébe azt, mikor valaki mindent posztol. Itt voltam, hello, így csináltam. Nem bírom, egyszerűen nem bírom. Arról azt sem bírom egyébként, mikor valaki túlposztolja azt, amivel foglalkozik. Sziasztok, nem tudom, mi vagyok, és nem tudom elképzelni, hogy mondjuk egy gyógyszertárban egy gyógyszerész minden reggel posztolna, hogy hello, itt vagyok, kiadtam a, nem tudom, 40 adag kalmapirint. Nekem olyan furák már ezek is kicsit, de lehet, hogy én látom rosszul persze a világot. Kis kecéjékkel fogunk tovább vonulni. Hívott az előbb egy látássérült úriember, akinek 3 kutyusa volt, és mindhármat ellopták tőle, nyilván látássérültektől kell ellopni a kutyát, ezt most engedjük is el, és azért hívott telefonon, hogyha valakinek esetleg van egy olyan kutyusa, akit már úgy nem, fura kérdés persze, mert hát a miért lenne kutyusunk, nem azért, mert úgy nem foglalkozunk vele, de mindegy, szóval, hogyha valakinek van egy plusz kutyája véletlenül, és ezt szeretném felajánlani ennek a látássérült úriembernek, akkor ő nagyon szívesen venni, mert ez az ő társa, akivel tudott beszélgetni, tenni venni, mert hogy ő nagyon magányos így egyedül. Hogyha valakit megérintett az üzenet, és pont tud egy olyan kutyát, akivel csak úgy fél gonddal foglalkoznak, és ezt így felajánlaná, akkor hívjon engem. 500-540. Dash Young Fly és a kis kece pedig már forog is.

Úgy néz ki, hogy a kutya kérdés megoldódott. Britney Spears-szel megyünk tovább, aztán jön majd a Maroon 5, és akkor hozok még sok-sok mindent.

születésnapozzunk egy picit, de nem abban az értelemben, amit majd a következő óra végén fognak megkapni, hanem van két zseniális dolog az életünkben, szerintem mindannyiunkéban. Két olyan születésnapossal megyünk tovább, amelyhez azért nagyon kötődünk. Az egyik ugye 142 éve indult a debreceni helyi vasút személyi forgalma, a DKV történeti összefoglalója, még az időpontot is megadja, 1884. október 2-án 12 óra 45 perckor, akkor még gőzvontatással ment egyébként az a dolog, tehát a mai elektromos villamosok elődje ugye ez volt. Na, aztán jön a másik. Most úgy kell tennünk a stúdióban mindenkinek, tehát sőt, az egész épp, nem, az egész város, az egész ország, az egész világon mindenki tegyen úgy, hogy így, hát én nem is, hát én még sose láttam, valami ilyesmit csináljunk, mert hogy ma 40 éves a macskafogó. Hát de hogy láthattuk volna? Mi azt nem is láttuk, de hogy is? Hát nem is éltünk mi még akkor, ezt valamikor beszéltek róla a nagyszüleink. Kinek melyik jelenet jut eszébe egyébként először? Küldjétek el nekünk, akár egyébként azt is várjuk, hogyha van-e lehetőségetek, hogy egy-egy kikapott részletet a YouTube-ról át tudtok küldeni, az jó. A Nemzeti Filmintézet úgy döntött, hogy a YouTube csatornán ingyenesen lehet megtekinteni ezt a filmet, majd ilyen fix idővel, de én nem tudom, meg én adom, hogy ott így gondolkodnak erről, úgyhogy mindenképpen ölelés, de azt hozzátenném, hogy a YouTube-on eddig is megtekinthető volt ez a film. Na mindegy is. Honey Beast egyedül, ezzel megyünk tovább, ez a Best FM.

0: macskafogózunk egy picit, mert ugye a hallgatóink küldik a legjobb jeleneteket. Hát, hogyha van ilyen, igen, tudom, hogy nincs, és hát bocsánat, hogy ez nem ilyen szép magyarság, de maradjunk annyiban, hogy a macskafogóban találkozhattunk a Csicskítás intézményének a alappilléreivel. Nagyjából így nézett ki Safranek, mikor bement a vezérhez az irodába.
1: Ha jól értettem az előbb, az eljárás alapját a maga ötlete képezi.
2: Nem! Nem, ne, az az igen, de voltak éppen, én nem tudhattam...
1: Mennyibe került a kísérlet?
2: Ne, semmi, másfél millió.
1: Jöjjön közelebb, Safranek.
0: És egyébként hozzátenni, hogy az volt kiírva az ajtóra, hogy generál direktor, tehát hogy... Plusz van is, tehát ő volt a fővezér, és egyébként utána rájöttünk, hogy nem ő a fővezér, hogyha valaki ezt végig sikerült nézni neki, egyébként a macskafogót, hogy ő benne van így a lelkünkben, hogy sok-sok minden volt, szerintem a macskafogóból tanultak meg, én nem tudom, fura lesz, amit mondok, de én nagy párhuzamot látok a macskafogóban, a patkányok ugye ott vannak, és csinálnak egy ilyen eszméletlen show-t, varietét, gálát, remek előadók énekelnek benne, táncolnak ilyenek, nekem Majka produkciói ilyenek, hogyha én ránézek, mint hogyha azt látnám, mikor ott így így felrobban minden egy-egy ilyen koncertem. Szóval az a lényeg, hogy kaptunk innen sok-sok mindent, és hát nem csak a magyar népmeséket lehetett megnézni mondjuk 40 évvel ezelőtt, hanem akár a macskafogót is. Úgyhogy Safranekkel találkoztunk egy picit, amivel tovább megyünk, az pedig már a Republik. Ha még egyszer láthatnám a macskafogót, akkor milyen jó lenne. Na, ma láthatjuk, mert mindenhol ingyenes, még a YouTube-ban is, ahol eddig is az volt. Ha meg...

ható, ha megkérdeznék, csak annyit mondanék, köszönöm azt, hogy itt voltál velem, csak ennyi volt az életem, csak ennyi volt, és nincs tovább, ha megkérdeznék.

0: ez volt a dal, a következő óra pedig egy nagy-nagy dájdájjal fog kezdődni. Aztán David Guetta bemutatja nekünk minden idők leggyönyörűbb embereit. Utána pedig az 55 esztendős Kovász ki fog énekelni valamikor. Nem hiszem el, hogy Kova 55 éves, tehát egyszerűen nem, hogy telik így az idő? Nem is értem, jövünk hamarosan dájdájozni.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Őszi divatnapok a Fórum Debrecenben. Csütörtöktől vasárnapig élő divatshow-val várunk, ahol megismerheted a legújabb őszi divattrendeket. Légy stílusos, gyere a Fórumba!
3: Őszi kuponkavalkád az Osamban. Október 1 és 11 között 78 kupon vár bizalomkártyával és egyetlen vonalkóddal. Vidd haza például bármely társas játékot most 25% kedvezménnyel. A kedvezménykódot az őszi kuponfüzetben vagy az Okosan abban találod. További részletek osam.hu/kuponnapok.
4: Akciós és azonnal vihető modern bútorok 2500 négyzetméteren ingyenes 3D-s konyhatervezés beépíthető Bosch gépekkel, ágyak, kárpitos garnitúrák, Kárpit Max bútor volt, Salétrom utca 5.
5: Koszos az autód? Ragyogjon újra! Belker Autómosó. Gyorsan, alaposan, látványosan. Debrecen, Diószegi út 38 per A. Belker. Tiszta autó. Jobb érzés.
6: Novemberben beköltözik a nyár a halba. Éld át a hamisítatlan Fiesta életérzést. November 13. Fiesta Hall Debrecen. Jegyek kaphatók a campusjegy.hu-n.
7: Ez reklám volt.
8: A Best FM-en.
9: A lakosok is beleszólhatnak a Fórum 2 sétálóövezet terveibe. Idén is megtartják az Európai Madár Megfigyelő Napokat. Kitart még a Vénasszonyok nyara. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
8: Hírek a Best FM-en.
9: Átdolgozzák a Fórum 2 beruházáshoz kapcsolódó Csapó utcai sétálóvezet terveit a lakossági vélemények alapján. A szeptember 14-én indított kérdőívet több mint 8000-en töltötték ki. Többségük azt válaszolta, a Csapó utcának nem csak megújulnia kell, hanem olyan helyé kell válnia, ahol az emberek szívesen maradnak és időt töltenek. A beruházó Dexium Kft. Azt közölte, hogy a beérkezett ötleteket az eredeti koncepcióval együtt figyelembe vesz, és ennek alapján átdolgozzák a terveket. Az új sétálóövezet a meglévő Fórum és a tervezett új épület közötti területen kapna helyet. Az átdolgozott terveket későbbi időpontban mutatják majd be, tudta meg a Hajdú Press. Kallós 100 címmel nyílt tablókiállítás Debrecenben a 100 éve született Kallós Zoltán néprajzkutatóról. A Párciumházban látható tárlat 15 nagyméretű tabló mutatja be a kétszeres Kossuth Díjas kutató életét, munkásságát és közösségépítő tevékenységét. Kallós Zoltán Erdély és Moldva népi kultúráját kutatta, munkája során pedig közel 15 ezer népdalt és dallamot gyűjtött össze. Kiemelten fontosnak tartotta azt is, hogy a fiatalok megismerjék és tovább vigyék a magyar népi hagyományokat, írja a De Hír. Idén is megtartják az Európai Madár Megfigyelő Napokat. Most hétvégén országszerte várják programok a madárbarátokat. Az eseménysorozat egyrészt lehetővé teszi az információgyűjtést az őszi madárvonulásról, másrészt egy verseny is az európai államok között, mondta rádiónknak Halmos Gergő, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület igazgatója.
10: Európai Madár Megfigyelő Napok most már évtizedes hagyományra néz vissza, és mindig október első hétvégén történik ez az esemény. A legtöbb európai országban hasonlóan szervezik meg, és utána egy összeurópai összesítés készül, melyik országban hányan, hány madarat, hány helyszínen figyeltek meg. Egy kiváló lehetőség mindenkinek, hogy országszerte vezetett madármegfigyelő túrákon, madárgyűzési bemutatókon legyen részt. Egészen testközelből lehet egyes fajokkal megismerkedni a gyűrűzés során.
9: Folytatódik a Vénasszonyok nyara Debrecenben és a környéken is, legtöbb 23-24 fok is lehet az elkövetkező napokban is. Jó részt napos, derűs órákra számíthatunk, éjszakára viszont jelentősen lehűlhet a levegő, akár 4-5 fokig is. Csapadék egyelőre nem várható.
0: Ma mondjuk rekord volt, tehát a fél fok az érdekes volt, sok helyről küldték. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, 4 perccel vagyunk 9 óra után, Shakira a folytatás nálunk, a dal címe pedig Daj Daj, úgyhogy lesz majd nagy Daj Daj.

Vannak ötleteim a hétvégére, gyorsan elmondom, aztán utána röpülünk tovább remek zenékhez. Hétvégére, aki élményt szeretne, javaslom, hogy mondjuk szombaton 10:30-kor az Agórában nézze meg a rovarvirágot. Ez egy egyórás foglalkozás lesz, majd 8 éves kortól. Igen. Előre jelentkezni érdemes, mert hogy korlátozott a helyek száma. Szombaton és vasárnap délután 3-kor Szabó Magda irodalmi séta indul a Szent Anna Székesegyház elől. Regisztráció ide is kell. Szombat este 7-kor a Magashegyi Underground Duo a Csokonai Fórum Kóti Árpád termében mutatja meg önmagát. Vasárnap 10-kor a 3 kívánság lesz majd a Vojtinában 5 éves kortól. A Modernben ugyanekkor Firkalak várja majd a 6-10 éveseket. Délután 2-kor pedig felnőtteké a szerep, mert akkor lesz majd a Ráhangollak. Hát szóval van mit csinálni. Programok azok vannak szép száma. Most nekem a legfontosabb programom az lesz majd, hogy mindjárt elindítok jó zenéket, utána pedig majd egy egészen híres születésnapostól fogunk meghallgatni egy dalt.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Október 3-án szombaton délelőtt 10-től délután 3-ig újra esküvői nyílt nap a Tündérkertben. Ráadásul az aznap szerződést kötők közül egy szerencsés párnak elengedjük a végösszeg felét. Tündérkert étterem és rendezvényház. tündérkertpallag.hu. Mamma Mia, az ország egyik legsikeresebb musicalje a Madách Színház előadásában november 22-én Debrecenben a Phoenix Arénában. Jegyrendelés koncert.hu.
2: Két hétvége, ami fordulópontot jelenthet karrieredben. Találkozz a BMW Group gyár Debrecen csapatával október 10-én és 11-én, valamint 17-én és 18-án szombaton és vasárnap a Fórum Debrecenben. Indítjuk a harmadik műszakot, és téged is várunk nem csak legújabb állásajánlatainkkal, de ezúttal az iX3 mellé izgalmas virtuális gyártúrákat is hozunk, hogy még a termelésbe is bepillanthass. További infókért kövess minket a Facebookon. BMW Group gyár Debrecen.
3: Signtech reklámtechnika. Megvalósítjuk ötletet. Világító reklámok, plasztikus betűk, táblák, feliratok, egyedi matricák, faltapéta, molinó, poszter, vászonkép, lakberendezési tárgyak.
4: Tervezés, gyártás, kivitelezés.
3: maxprint.hu.
5: A reklám után újra.
6: Debrecen zenei kedvencei.
5: Megállás nélkül.
7: Hi, this is Craig David.
8: Hey, this is Kylie.
9: Király Viktor vagyok.
10: Hi, this is Madonna.
11: Mindig ezt hallgatjuk, szeretjük nagyon.
5: Ez... A Best FM.

A Lábus és a Be My Lover szól nálunk, picit retro vizeken. Ezzel kapcsolatosan egyébként érdemes megnézni a YouTube-ot. Ott találunk a 90-es évekből olyan zseniális diszkusz összeneteket, aha, imádom. Tehát befufruzva a csajok, az akkori hajakkal, nagyon cuki. Figyeljék majd, érdemes ránézni ezekre a dolgokra, sok jó pofa dolog van. Na most jön az, hogy amikor meg fogom öregíteni az egész várost, és ezért elnézést kérek mindenkitől, de Kovalszky, azaz alias Kova barátunk, hát ha hiszük, hanem, de úgy döntött, hogy 55 éves lett, úgyhogy neki kívánunk boldog születésnapot. Én nem is értem, hogy van, nem tudom. Mondjuk igaz, mert 20 éve találkoztunk szerintem először így rendezvényen Kovával. Egyébként tudni kell, hogy háttérinformációt akarok adni, ő akkor ez a szabolcsi gyerek, és nagyon jól táncol, ilyen néptánc. Tehát úgy, hogy együtt forgatja a rütyütyű, nagyon jó ebben a Kova, meg egyébként alapvetően egy nagyon jó energiákkal rendelkező, nagyon aranyos srác, úgyhogy neki kívánunk most többek között boldog születésnapot, a többi születésnaposnak pedig üzenjük, hogy a bestfmdebrecen.hu-n keresztül lehetett megtenni eddig a regisztrációt, ez most véget ért, a holnapi napra természetesen már lehet. Van egy másik jó hírem, hogyha megnézik a honlapunkat, és ott megkeresik a tortát, akkor azt is megtehetik, hogy mondjuk a család rászánja az időt a év első napjába, és már előre beregisztrálja akár a decemberi szülötteket is, erre is van lehetőség, és akkor nincs ilyen napi feladat, mi pedig ugyanúgy kezeljük, mint az összes többit, úgyhogy nyugodtan meg lehet ezt tenni. Na, kedves Kova barátunk, kíváncsi vagyok, hogy téged mire szültek, és hát erről írtál is egy dalt, amire szültek.

Nagyot ugrottunk a Girls Aloud felvételével, és hát itt nézegettem, hogy mi az, amit tudnék öregnek javasolni. Annyi mindent tettem már a héten, voltak remek ötletek, beszéltünk már a féltékenységről, meg sok-sok minden egyéb dologról, ami egyébként rájöttünk így együtt, hogy egy teljesen haszontalan dolog féltékenynek lenni, mert hogyha van okunk rá, akkor már nincs okunk rá, meg nincs okunk rá, akkor mi vagyunk azok. Na hát kérem szépen, Zalarászon, meg minden lesz itt, jó zenékkel megyünk, jön majd a The Ketchup Song, ami egyébként érdekes volt, mert ez a speciális kézmozdulat, ez bennünk maradt, és sokat tanultunk ettől a dologtól. Sok-sok minden van, és a szövegeket egyébként át szoktuk költeni, és ennek van egy házi változata, de erről majd holnap szombaton fogunk beszélni, és akkor megnézzük, hogy ki hogyan fordított le különböző dalokat, és hogy énekel azóta is az egész család. Most viszont a Carson Coma irányába fogunk kanyarodni, jön Beethoven és Krubi közöse, a Purgatórium, én pedig imádott tanítámat várom már, hogy itt legyen, hogy kiegészüljön a Szabó család, és akkor nekilátunk majd, köszöntjük Debrecen legszerencsésebb ünnepeltjeit. Szerencsések azért, mert gondoltak rájuk. Jön a Purgatórium!

ez ugyanaz a város, ahol számtalanszor jelenetet rendeztem. A múltam az káosz, de a jelenemet rendeztem. Sose volt lakat a számon, ezt vágom, de másnak rosszat soha nem tettem. És most mégis döntem.

0: hagyjam.
1: Purgatórium, ez szólt nálunk, közben a Zégner téren történt egy baleset, ahol egy kerékpárost ütöttek el. Nem tudom, hogy milyen állapotban van. Sanyi barátunk most hívott, aki mindig minden információt ad az utakról, így tette ezt reggel is. De remélhetőleg nincs nagyobb probléma, hogyha ide vonatkozólag látnak valamit, van információjuk, kérjük, hogy küldjék el nekünk. 39-33-104-6. A vételen közlekedőknek mindig nehezebb egy picit a dolga. És pont azért fontos, hogy ők is figyeljék a nagy buta dobozokat, amivel mondjuk mi megyünk, az autósok, vagy ha kerékpárosok vagyunk, akkor fordítva. Egy a lényeg, hogy ez egy nehéz helyzet, hogyha valaki lát belőle valamit, akkor kérjük, hogy tájékoztasson bennünket. Addig is jön egy kis ketchup song.

0: Végtelen közlekedőnek az számít, aki körül nincsen karosszéria. Motorosok, kerékpárosok, gyalogosok, rolleresek, akárki, és most nem tudom, mi van, valahogy sújtja a környéket ez a probléma. Nyugatin, ugye az Égnertérnél kerékpáros baleset történt, most pedig most számoltak be, hogy a 471-esen pedig motorkerékpárral sikerült egy balesetet összehozni, úgyhogy kérjük majd, hogy ezen szakaszokon erre való tekintettel közlekedjünk, illetve arra is szerintem, hogy figyeljünk oda nagyon egymásra. Én azzal próbálom összefüggésbe hozni, hogy lehet, hogy most mit tudom, felmegyünk 20 fokig majd valamikor, de hogy az aszfalt így, hogy 0,5 Celsius fok volt hajnalban, lehet, hogy sokkal hűvösebb, innentől kezdve ridegebbek a gumik, és hogy bármi benne van, hogy mondjuk a tapadásunk nincs a helyén. Úgyhogy hölgyeim és uraim, tessék vigyázni mindenképpen a vételen közlekedőségre is, meg hát magunkra, és ezt tudom, hogy nem azon múlik, és azért nem használtam szándékosan ezt a kifejezést, hogy a szabályokat tartsuk be, meg a nem tudom, hanem inkább az, hogy figyeljünk egymásra. Mert a szabályok arról szólnak, hogy ide van, ahol figyelünk egymásra, és nem tudunk csak 20-szal menni, függetlenül attól, hogy 50-es tábla van. Na itt van velünk Anita, megérkezett. Jó reggelt, jó reggelt, jó reggelt. Várjál, nem adtam neked hangot, bocsi, egy rossz gombot nyomtam,
1: most
0: de itt vagyok.
1: Meg
0: vagy,
1: meg vagy, ne haragudj rám. Jó reggelt mindenkinek.
0: Van egy csomó üzenetünk, ugye a születésnaposoké a főszerep, úgyhogy velük fogunk tovább menni. Kezdem én, mert tegnap kezdte. Tikász Robertet a nővére köszönti, nagyon jó tesó, jó apuka, cuki kisfia van, és nagyon sok boldog születésnapot kívánunk neki. 33 éves lett, a nővére köszönti.
1: Tóth Csabi egy profi focista, ennek ellenére két újja tört el nem régiben, de már az is begyógyult, köszönti kollégái, nagyon sokan, a fiúk és a lányok is, lentről, fentről, bentről, mindenki.
0: Egyébként futballnál az újak szoktak, de ezek lehetnek lábújak, lehetnek, de tényleg ezek a leggyengébb pontjaink. Azt vágod, te nem, mert te lány vagy. Hogy amikor hát, mentünk, tudod így a klubokba, így az éjszakába, tudod így belementünk ilyen 20 évesen, akkor mindig két gyufás doboz be volt rakva a zsebünkbe, érted? Hogyha szitu van, akkor az nálunk legyen, és nem azért kellett, mert dohányoztunk, és hogy meg tudjuk gyújtani, hanem hogy így a kezünkbe befogtuk, és akkor olyan volt, mintha belende bandázsolva, és akkor így nem törtek el az ujjaink, hogyha etek volt. Soha nem vettük elő a gyufás doboz, csak hogy ott volt nálunk.
1: Ha lennék, akkor attól félnék, hogy fejbe rúgnak leginkább, de akkor ezek szerint nem. Az ujjaimat jobban kell.
0: Sokkal veszélyesebb összefejelni. Hogy együtt ugrotok föl, tudod a labdát, és buf! És abból sokat láttunk.
1: Hát egy vad egy sport számomra a foci.
0: Imádom.
1: Talán még rosszabb a melyik amerikai futball? Az
0: nem, a rugby a legdurvább. Mert az amerikai focinál be vagytok öltözve, ott van karosszéria. A rugbynél viszont vételen közlekedők, tehát ők azok, akikkel nincs semmi, és az angol rugby válogatott kihívta az amerikai futballcsapatot 15 vagy 25 éve, hogy akkor játszunk már mi szabályrendszerünk szerint egyet. Mondták, hogy nem, azt úgy nem megyük. Nem, persze, persze. És akkor talán még ott van a UFC. Hát beszéltünk sportokról, de mi lenne, hogyha visszakanyarodnak? Szerintem ők is várják. Orsóné Kovács Erzsébetet kollégái köszöntik, vagy már mondtad?
1: Nem.
0: De akkor nem, 48 esztendős, tehát a Pékház Kft. Munkatársa, hogy nagyon figyelmes, nagyon segítőkész, és imádják, hogy ott van.
1: Van egy 17 éves ikerpárunk, lányok, Holopovics Nóra és Petra, akit Kristóf Ildikó nagynéni köszönt, a nagyon okos ikerlányokat.
0: Akkor boldog 34 évet nektek. Hamar Annát nyilvántartási osztály 3. Igen? Ja, nyilvántartási volt. Nagyon örülünk, hogy a kedves kolléganőnk közel 2 év erősíti az osztályunkat. Sok boldogságot kívánunk a magánéletben, és sok sikert a munkájához. Még paragrafusok lettek volna jók. Hamar Annát elég hamar felköszöntették a kollégák.
1: Francika nevezte be a pótnagyja miatt Kovács Zsuzsannát szülinapja alkalmából, is nagyon-nagyon szereti.
0: Budai Milán, nem, a kolléganők, nem, a bérosztály. Mi van ma itt? Pénzesné Katyi Renátát a kolléganők köszöntik. Köszöntjük születésnapja alkalmából kolléganőnket, Renikét, aki a bérosztály zeneszakértője. Nem tudom, hogy látod-e. Pénzesné, a pénzesné a bérosztályon.
1: Ez nem lehet véletlen. Imádom. Budai Gábort Milán köszönti, papinak kíván, nagyon boldog szülinapot.
0: Karate versenyző, focista, és szeret csellózni, ő Bugyó Ádám, és köszönti az egész család.
1: 6 éves lett ma Borsos Petike, egy igazi kis pasi, nagyon belevaló, anya, apa Toncs és a pocaklakó is köszöntik.
0: Anya nagyon ügyes. Szebbnél szebb aprólikos körmöket csinál a munkájaként, és itthon is szuper anyaként üzemel. Ezt írják a fiai, Levi, Oli, valamint a férje Donát. Léo és Szőlősi Csillát köszöntöttük így.
1: Erdei Dorottyát a család nevezte be, aki 20 éves lett ma, és korához képest egyébként nagyon komoly, de segítőkész és jó lelkű lányzó.
0: Tóth Juditot a munkatársai köszöntik, 36 esztendős lett.
1: Forgásné Vas Beátát nővére Ercsa és családja nevezték itt Debrecenben.
0: Farkas Csabikát, Barbika, Bea, Józsi köszöntik, 6 esztendős szintén.
1: Tóth Pétert, két gyermeke, Lilike, Marci, illetve a felesége, Tetsz a szeretné torta nyertesnek.
0: Do, do, do, do, ka, do, kar, Doka Rebekát, aki egyébként logopédus, köszönti a család. Látom, hogy nézel rá, hogy mi történt. Látom, de, hogy logopédus gondot, adjuk valami feladatot. Szóval köszönt téged mindenki, apa, tesód és mama is. Doka Rebeka.
1: Nemrég lett nyugdíjas kis Mária, akit párja Károly, lányai Laura és Csilla köszöntenek.
0: Herz Dominik családja köszönti, 15 esztendős, Jószai Annát szülei testvérei Lili és Máté, aki 12 éves lett és szeres táncolni, igazi szerelme a légtorna.
1: Hudák Mártát, Nagy Márti köszönti a drága kislányát ünnepel, Szutorné Ibolya, akit két lánya, két veje, hat unokája, 7 dédie, jó sokan lesznek a tortánál, és hát sok boldogságot, jó egészséget kívánok még.
0: Szabóné Szűcs Judit, Fülöp Lajos, Csősz Emília, Herz Dominik, Kapusz Szilárd, Dávid, Bajka Ádám, Szabó Ibriné, Jolika, Pikó, Zsuzsanna, és még sokan mások, akiket köszöntöttek és gondoltak rájuk, úgyhogy mi pedig szeretnénk ezúton gratulálni mindenkinek, aki október 2-án látta meg a napvilágot, vagy ma, vagy sok-sok évvel ezelőtt, és hát itt az ideje, hogy megpróbáljuk valahogy telefon végre csalni a szerencsést is.
2: Halló!
0: Halló, jó reggelt! Szírják, Mihály urat keresem.
2: Az lennék.
0: Azért telefonálok, kedves Mihály, mert hogy a nővére és a családja Debrecenből szeretné rajtunk keresztül köszönteni az évszázad legkomolyabb motorosát.
2: Nagyon kedves.
0: Na most azt írják nekünk, hogy most is szeret még mindig az öcsém motorozni, de most már nem rendőrruhában teszi, mint régen. Miért volt rendőrruha régen? Videóklipekben vettél részt, vagy miért volt erre szükség?
2: Nem, én valóban az voltam.
0: Jaj, rendőr voltál. Aha.
2: Igen, aha.
0: És akkor Debrecenből Sopron?
2: Hát jó, most itt vagyok.
0: Jó, azt írják, hogy nagyon várnak már téged szombati röhögésre, és közben még sikerült kiszedni belőlük némi információt, hogy ezúton szeretnének tőled elnézést kérni azért, amiért a nővéred a barátnőjével együtt kilógattak téged, és nézték, ahogy a gravitáció hatása van a lábaidra.
2: Mire emlékeznek? Igen, megvan minden, bocsájtva.
0: De ez hol volt? Ez egy ilyen polgári lakótömbbe?
2: Ez
0: vagy
2: egy polgári a Piac utcán, igen, egy belső gangos. Ja.
0: És ott kilógattak, igen, hogy megnézzék, hogy most te vagy rosszul viselkedtél, vagy miért tették ezt vele?
2: Hát elvileg igen. Rossz voltam.
0: Aha.
2: Illetve
0: nem feleltél meg nekik.
2: Tehát beárult, igen, tehát szóval, ja. Nem könnyítettem meg a dolgukat. Aztán őt meg nevelési módszerrel szépen
0: kilógattak. Jó, örülök neki. Gratulálunk a Monami cukrászdának, a tortája a tiéd lett, az Oreo torta, a család majd értem, egy jó ünneplést kívánunk neked holnapra, Isten éltessen, kedves Mihály.
2: Nagyon szépen köszönöm. Nagyon
0: minden jót, köszönöm. Szia.
2: Minden jót, hello,
0: szia. Na, boldog születésnapot kívánunk mindenkinek, aki ma ünnepel, meg aki holnap, meg aki holnap után, meg mindenkinek is. Jó, Szabó Anita érkezik, nagyon kedves lesz, mint mindig, hoz magával minden jót, én pedig én voltam az, aki ezen a héten Szabó Tomi, aki úgy döntött, hogy reggel segít egy picit átvészelni ezeket a reggeli dugókat, és tudom, hogy biztos sokat hibáztam, mert nem vagyok tökéletes, de a Zanzibár pont erről fog énekelni. Fantasztikus napot kívánok mindenkinek, holnap azért találkozunk.

0: Új gyógypedagógia tanármester szak indul Debrecenben. Fagyasztott húsért törtek be egy nádudvari intézménybe. Drónok pásztázzák a szőlőültetvényeket. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Új gyógypedagógia tanármesterképzés indul 2027. szeptemberétől a Debreceni Egyetemen. A 3 fél éves képzés az Észak-Alföldön egyedülálló, korábban ugyanis ezt a mesterszakot csak Budapesten lehetett elvégezni. A program a gyógypedagógus alapképzésre épül, és a szakmai tudás mellett tanári felkészítést, szakmódszertant és fogyatékosságügyi ismereteket is ad. Az új képzés a kutatói és oktatói utánpótlást is segíti, közölte rádiónkkal az egyetem. Fagyasztott élelmiszert loptak egy nádudvari önkormányzati fenntartású intézményből azok a férfiak, akik ellen most emelt vádat az ügyészség. A két ismerős tavaly októberben egy parkban italozott, amikor egyikük felvetette, hogy be kellene törni az épületbe, mert tudta, hogy ott nagyobb mennyiségű élelmiszert tárolnak. A két férfi este kerékpárral ment az intézményhez, majd egyikük egy erős mozdulattal kirántotta a zárt ajtót. A fagyasztóládából közel 50 ezer forint értékű húst és más élelmiszert vittek el, az ellopott élelmiszert pedig rövid időn belül átadták egy ismeretlen személynek. Az ügyészség lopás miatt emelt vádat ellenük, írják közleményükben. Drónok pásztázzák a szőlőültetvényeket, a felvételeket pedig mesterséges intelligencia segítségével elemzik, hogy minél gyorsabban kiszűrjék az aranyszínű sárgasággal fertőzött tőkéket. A módszert tavaly már sikeresen alkalmazták, idén pedig továbbfejlesztik. Bogya Sándort, a Nébih Növényvédelmi Igazgatóságának növényegészségügyi osztályvezetőjét hallják.
2: A drón és a mesterséges intelligencia segítségével előszűrjük a területeket. Ha például egy nagy szőlőterületet kell átvizsgálnunk, óriási segítséget jelenthet. A szemletcsoport nem teljesen vakon indul el, hanem előzetesen kap egy információt arról, hogy mely részeket érdemes elsőként és nagyobb intenzitással megvizsgálni. Célunk az, hogy kialakuljon egy olyan drónos és mesterséges intelligenciával támogatott előszűrési rendszer, amely szervesen beilleszthető a hagyományos hatósági növények egészségügyi felderítésekben.
0: Folytatódik a vénasszonyok nyara Debrecenben és a környéken is, legtöbb 23-24 fok is lehet az elkövetkező napokban is. Jó részt napos, derűs órákra számíthatunk, éjszakára viszont jelentősen lehűlhet a levegő, akár 4-5 fokig is. Csapadék egyelőre nem várható.

0: Műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Monami kávézó és cukrászda, ahol a hagyományos desszertek, sütemények és torták mellett egyedi elképzeléseitek megvalósítását is ránk bízhatjátok. Debrecenben, a Martonfalvi és Mikszáth Kálmán utca sarkán. monamicukrászda.hu.
2: Debrecen, figyelem! Új lakást keresel? Itt az idő. Orient Lakó Park akciós lakásfoglalási lehetőség az épülőtársas házakban. Modern otthon, kiváló választás. Most még több lehetőséggel. Válasz, foglalj, költözz a jövőbe. Orient Lakó Park. Debrecen.
1: Ma teszünk a holnap egészségéért. A Teva egy támogató csapattal, kiemelt műszakpótlékkal és évi 600 ezer forint kafetériával vár. Operátor pozícióba keresünk munkatársakat debreceni csomagolóüzemünkbe. Jelentkezz még ma karrier oldalunkon.
3: Novemberben beköltözik a nyár a halba. Éld át a hamisítatlan Fiesta életérzést. November 13. Fiesta Hall Debrecen. Jegyek kaphatók a campusjegy.hu-n.
4: Reklám után újra
1: Debrecen zenei kedvencei
4: megállás nélkül.
5: Hi, we're the Pussycat Dolls.
6: Hi, this is Lionel Richie.
7: Hey, what's up, this is Bebe Rexha.
8: Sziasztok, Pál Dénes vagyok.
4: Bárhol is vagy, ott van veled
1: a Best FM.
4: A Best FM.

Szép napot, jó munkát mindenkinek, jó utat a hét utolsó munkanapján. Debrecen zenei kedvenceivel folytatjuk. Itt a Best FM-en a mikrofonnál Szabó Anita köszönti Önöket, Erika pedig üzent a közlekedőknek. Sziasztok! A 354-esen a Józsai feljárónál a hídlábánál lévő autós megállóban a Bocskai kert felől érkezőket méri, köszönjük szépen, illetve a szokásos helyen a 4-esen a benzinkút előtt a téglási kereszteződésnél is ott áll a fehér Seat. 500-540 a forró drót, SMS Viber 30-933-1046. Tájékoztassanak bennünket mindenről, amit az utakon látnak és megosztanák a többi közlekedővel. Az S-Club 7 dala pedig már el is indult a 90-es évekből. A Don't Stop Moving szól a csillagok jóslatai előtt itt a Best FM-en. Yeah, come on.

0: Mit jósolnak már a csillagok?
1: Horoszkóp a Best FM-en.
2: A kedvező csillagállások támogatója a Park Hill, az amerikai stílusú esküvői rendezvényhelyszín. parkhill.hu.
3: Kos, rendkívül kellemes lesz a napja, ön most nagyon boldog, mert állandóan a társaság középpontjában van, kiválóak az esélyei, hogy jobban, könnyebben éljen. Mika, cselekedjék nagyon elővigyázatosan, főleg makacságát próbálja megfékezni, ha egy dolog nem sikerül, ne keseredjen el. Ikrek, ha már kockáztatni, újítani, akkor fantasztikus sikereket érhet el, ne idegenkedjen a modern technikától. Rák, romantikus nap a mai, vágyakozzon bátran, a szerelmi álmok valóra válnak, szervezzen közös programot kedvesével. Oroszlán, rengeteg a munkája, bármennyire is elfoglalt és sok a gondja, fordítson figyelmet a gyermekére, legyen megértő, beszéljen vele türelmesen. Szűz, feszültnek és nyugtalannak érzi magát, ne szorongjon olyan dolgok miatt, amelyeket úgysem tudnak változtatni. Érleg, egykori osztálytárs, régi szerető megjelenése okozhat ma meglepetést, vigyázzon, mert egyik bonyolult viszonyból a másikba eshet. Skorpió, egy régebbi járandósága befolyhat a napokban, tartalékot képezhet az évvégi bevásárlásokhoz, vagy éppen tartalékhoz nyúlva könnyebbé teheti az életét. Nyilas, főnökével, barátaival, vagy éppen a partnerével szemben legalábbis a reggeli órákban jogos a gyanakvása, felkavaró napra számíthat. Vak, nem kell különösebb erőfeszítéseket tennie azért, hogy folytatni tudja, amit elkezdett. Nyugodtan, kényelmes tempóban teheti a dolgát, akár a részletekben is elmerülhet. Vízöntő. Mozgalmas, kellemes időszak vár önre. Most még előfordulhatnak kisebb csalódások, de végül is már igazán jól érezheti magát saját bőrében. Alak. Életvitele harmonikus, bájával elvarázsolja a másik nemet, és ez égi adomány. Kedveli a felemelő érzést, ami a szerelemmel jár.

Köszöntjük Petra nevű hallgatóinkat! A Petra a Péter nőnemű alakja, és a Petronella önállósult becézése is. Jelentése kő, szikla. Jordánia nevezetessége Petra, a sziklavölgyben fekvő romváros. Számos híres viselője van a névnek, többek között Bánhidi Petra táncos, Mandula Petra teniszező, Hauman Petra színművésznő, és természetesen ön kedves Petra, aki most a rádiót hallgatja.

0: Igen, tessék.
1: Orvos Anitát keresem.
0: Igen.
1: Best FM Rádió.
0: Best FM, üdvözlöm, tessék.
1: Tegeződjünk, Anita, én is Anita vagyok, Szabó Anita, és igazából egy titkot szeretnék kihúzni belőled.
0: Igen.
1: 2000-es évek.
0: Igen.
1: Sárkány diszkó. Volt igen. Ilyen?
0: Volt ilyen.
1: Hol volt ilyen diszkó?
0: Debrecen Nagy Erdő.
1: Uh-huh. És a párod azt árult el nekünk, hogy nem akartad, tehát amikor megismerkedtetek,
0: ez így van.
1: Nem akartad őt megcsókolni, csak egyetlen dolog után, amit ő mondott neked. És azt mondta, hogy kérdezzük meg tőled, hogy mi volt az, amit mondott, és utána te hát beadtad a derekad.
0: Beadtam, így van. Azt kérdezte tőlem, hogy piercingon a nyelvamban akartak csukolni.
1: És ez volt az a pont, amikor azt mondtad, hogy de.
0: Így van, és beadtam a derekamat.
1: És hát nem volt hiába, mert hogy azóta eltelt 22 év.
0: Így van.
1: És boldog házasságban éltek azóta is, és van egy...
0: gyönyörű nagylányunk, így van.
1: Egy gyönyörű 21 éves nagylányatok. És tudod-e, hogy miért hívtalak, kedves Anita?
0: Igen, tudom, ma van a 22. házassági évfordulónk.
1: És ma van az a nap is, amikor a melancs cukrászdába várnak benneteket szeretettel, mind a kettőtöket, hogy egy finom süti mellett ünnepeljétek meg a mai évfordulótokat.
0: Rendben, nagyon szépen köszönöm. Igazán nagy meglepetés voltam.
1: Nem számítottál rá akkor, nem árult el, Lajos?
0: Nem, megmondom őszintén, hogy nem tudtam róla.
1: Na akkor üzenj neki így rajtunk keresztül, ami a csövön kifér.
0: Hát üzenem, hogy nagyon szeretem. Ő életem párja és az is marad, amíg el nem választ minket a halál. Nagyon szépen köszönöm még egyszer a megkeresést, és további szép napot kívánok mindenkinek. Ez egy gyönyörű nap számunkra is, és nagyon hálás vagyok az életnek, hogy őt az utamba sodorta az élet, a jó Isten.
1: A köszöntések pedig nem értek véget, nem ússza meg egy Petra nevű hölgy sem, aki a Tamara Fehér nemű bolt 5000 forintos utalványát nyerte, ő pedig nem más, mint Hegyesi Petra, aki végzős egyetemista, szakdolgozatán végzi az utolsó simításokat jelenleg is, és kicsi korától pandamaci imádó, a nagy álma pedig, hogy eljusson Kínába, és megsimogathasson egy óriás pandát a Szecsuáni Panda rezervátumban. Kedves Petra, édesanyád nevében is kívánom nagyon boldog névnapot, a Tamara Fehér nemű utalványa pedig a tiéd, és kívánjuk, hogy teljesüljön minden álmod.

0: Ez a Best FM, a kedvencek rádiója.
1: Új vezetési rendszer lép életbe a szakképzési centrumoknál. Megújul a Hajdúhatházi sporttelep öltözője. Két érmet szereztek a DSI cselgáncsozói Pakson. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: Új vezetési rendszer lép életbe a szakképzési centrumoknál, amelyek főigazgatói posztjaira már be lehet nyújtani a pályázatokat. Hajdú-Biharban a Debreceni Szakképzési Centrum és a Berettyóújfalui Szakképzési Centrum vezetői munkakörére is várják a jelentkezőket, számolt be róla a haon.hu. Az új szabályozás szerint a főigazgató egy személyben felel a centrum szakmai munkájáért, működéséért és gazdálkodásáért, valamint a pénzügyi, vagyongazdálkodási, munkaügyi és stratégiai irányításért is. A jelentkezési határidő október 15-e, az új vezetők megbízatása pedig a tervek szerint január 1-én kezdődhet. Több 100 millió forintos fejlesztés keretében újítják fel a Hajdúhatházi sporttelep öltöző épületét. A Rákóczi utcai létesítményben 3 sportöltözőt alakítanak ki, saját zuhanyzókkal és mosdókkal, emellett 2 játékvezetői öltöző is készül. A fejlesztés célja, hogy a sportolók, a játékvezetők és a dolgozók korszerűbb körülmények között használhassák a sporttelepet. Tudta meg a HAON. A zempléni János Vára kilátó nyerte el az év kilátója 2026 címet. A kovácsvágás felett álló 20 méter magas faszerkezetű toronyhoz egy több mint 1000 lépcsőfokból álló erdei tanösvény vezet. A kilátóba pedig további 68 lépcsőfokon lehet feljutni. Részletek a versenyről Bán Takács Gyöngyitől, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ kommunikációs igazgatójától.
2: A győztes több mint 20 ezer szavazatot kapott, idén rekord született, több mint 50 ezer szavazat érkezett be. Ennyi voks még egyik korábbi évkilátója szavazáson sem volt. Az évkilátója kampány célja alapvetően az, hogy minél több ember kedvet kapjon ahhoz, hogy útnak induljon, felfedezze Magyarország természeti értékeit, és gyalogosan vagy akár kerékpárral ismerjen meg új helyeket. A szavazás által pedig találkozhatnak olyan célpontokkal, attrakciókkal is, amik kevésbé ismertek, és ahová korábban talán nem is jutott volna szükbe indulni.
1: Két érmet szereztek a DSI Debrecen cselgáncsozói a Pakson rendezett atomkupán. Az országos utánpótlás versenyen 5 korosztály több mint 600 versenyzője indult. Az U15-ösök között Boros Kincső a 40 kg-osok mezőnyében bronzérmet szerzett. A debreceni versenyző a csoportjában 2 győzelmet is aratott, majd az elődöntőben a későbbi aranyérmestől kapott ki. Az U18-asok között Fancsali László 50 kg-ban állhatott a dobogó legfelső fokára, közölte a DSI Debrecen. Folytatódik a vénasszonyok nyara Debrecenben és a környéken is, legtöbb 23-24 fok is lehet az elkövetkező napokban is. Jó részt napos, derűs órákra számíthatunk, éjszakára viszont jelentősen lehűlhet a levegő, akár 4-5 fokig is. Csapadék egyelőre nem várható.

Bobby McFerrin slágere indult el a péntek délelőttben itt a Best FM-en 4:12-ben hamarosan. Én kívánom, hogy mindenki majd ugyanígy fütyörészen az autóval közlekedő közül, és ne bosszankodjon. Jövő hét hétfőtől ugyanis Debrecen belterületén a Füredi úton folytatódnak a 33-as számú főút útfelújítási munkálatai. A Füredi út azon szakaszán, ahol dolgoznak a szakemberek, a söröző, illetve a kerékpárbolt oldalában mindkét sávot lezárják. Ez hétfőn reggel 8:30-kor fog megtörténni. A forgalmat pedig teljes mértékben átterelik majd az északi oldalra, azaz a gyors étterem oldalában lévő sávokra, ahol kétszer egy sávon zajlik majd a két irányú forgalom. Fontos kiemelni, hogy az érintett útszakaszon, a Füredi úton a nagy évben való kanyarodás mindenhol tilos lesz. A munkálatok előreláthatólag 3 hétig fognak tartani, tehát jövő héttől erre készüljenek a Füredi úton. Itt pedig a zenei kedvencekre, Bobby McFerrin dalára a folytatásban.

0: put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Van egy valódi történetünk a számodra. Ott rejtőzik egy festményben, egy régi pénzérmén, vagy éppen Debrecen utcáin. Téged is várnak a Déri Múzeum élménydús programjai. Fedezd fel velünk a múzeumok őszi fesztiválját. Részletek derimuseum.hu.
3: Őszi kuponkavalkád az Osamban. Október 1 és 11 között 78 kupon vár bizalomkártyával és egyetlen vonalkóddal. Vidd haza például bármely társas játékot most 25% kedvezménnyel. A kedvezménykódot az őszi kuponfüzetben vagy az okosanabban találod. További részletek osam.hu/kuponnapok.
4: Beázó tető, előregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metal Sheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle szín közül választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metal Sheet. A lemezbe zárt érték.
5: Őszi divatnapok a Fórum Debrecenben. Csütörtöktől vasárnapig élő divatshow-val várunk, ahol megismerheted a legújabb őszi divattrendeket. Légy stílusos, gyere a Fórumba!
6: A reklám után újra
7: Debrecen zenei kedvencei
6: megállás nélkül.
8: Hey, I'm Dua Lipa.
9: Hey, this is Justin Timberlake.
10: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
11: Hello, I'm Phil Collins.
6: Bárhol is vagy, ott van veled
12: a Best FM.
6: A Best FM.

0: kérlek.
1: A Trophybox információt az intelligens üzemanyagkártya, a Maxiline flotta kártya támogatja.
2: A Best FM Szola 104.6-on október 2-a van, ami az erőszakmentesség világnapja, éppen Gandhi születésnapján, hiszen az ENSZ őt választotta a mai nap szimbólumául. Gandhi úgy gondolta, hogy a szelídségben van az igazi erő, és hogy a kedvesség nem gyengeség, hanem bátorság. A békesség ugyanis nem a nagy tárgyalóasztaloknál kezdődik, hanem nálunk. A reggeli kávénál, a busz megállóban, a sorban állás közben, egy kedves szó a pultosnak, egy türelmes mosoly a dugóban, vagy egy szeretetteljes mondat mindazoknak, akik közelebb állnak hozzánk. Szóval már egy picit legyünk türelmesebbek, kedvesebbek, mosolygósabbak, még annál is, amilyenek szoktunk lenni, egymással is, magunkkal is. Ezek a dolgok ugyanis részünkről nem kerülnek semmibe, mégis nagyon sokat tudunk vele adni. A Bonnie and Megamix-e indul el 12:30 után itt a Best FM-en, és lassan, de biztosan a déli kívánság

Sorhoz is készülhetnek üzenetekkel, kedvencekkel. Pától pedig érkezett egy útinfó, sziasztok! Józsán az Elek utcában a friss trafipaxot most élesítik, amit annó megrongáltak, úgyhogy újra éles a trafibox, legyenek óvatosak, és tartsák be a sebességhatárokat.

Rock Star Olinaket a Nickelback itt a Best FM-en, pontos időjelzést adunk. 12:00 jönnek a friss hírek, indul a kívánság műsor a hírek után, is várom a zenei kéréseket. Pától érkezett az info, hogy Józsán az Elek utcában Trafibox élesítve, legyenek itt is óvatosak, érnek az útinfók is a kérések mellett, 500-540 a forró drót, és mutatom, hogy Taylor Swift mivel érkezik majd a déli kívánság műsorban.

0: Best FM kívánság vonalát, az 500-540-et.
1: Az 500-540-et.
2: A lakosok is beleszólhatnak a Fórum 2 sétálóövezet terveibe. Idén is megtartják az Európai Madár Megfigyelő Napokat. Kitart még a Vénasszonyok nyara. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Átdolgozzák a Fórum 2 beruházáshoz kapcsolódó Csapó utcai sétálóövezet terveit a lakossági vélemények alapján. A szeptember 14-én indított kérdőívet több mint 8000-en töltötték ki. Többségük azt válaszolta, a Csapó utcának nem csak megújulnia kell, hanem olyan helyé kell válnia, ahol az emberek szívesen maradnak és időt töltenek. A beruházó Dexium Kft. Azt közölte, hogy a beérkezett ötleteket az eredeti koncepcióval együtt figyelembe veszi, és ennek alapján átdolgozzák a terveket. Az új sétálóövezet a meglévő fórum és a tervezett új épület közötti területen kapna helyet. Az átdolgozott terveket későbbi időpontban mutatják majd be, tudta meg a Hajdú Press. Kallós 100 címmel nyílt tablókiállítás Debrecenben a 100 éve született Kallós Zoltán néprajzkutatóról. A Párciumházban látható tárlat 15 nagyméretű tabló mutatja be a kétszeres Kossuth díjas kutató életét, munkásságát és közösségépítő tevékenységét. Kallós Zoltán Erdély és Moldva népi kultúráját kutatta, munkája során pedig közel 15 ezer népdalt és dallamot gyűjtött össze. Kiemelten fontosnak tartotta azt is, hogy a fiatalok megismerjék és tovább vigyék a magyar népi hagyományokat, írja a De Hír. Idén is megtartják az Európai Madár Megfigyelő Napokat. Most hétvégén országszerte várják programok a madárbarátokat. Az eseménysorozat egyrészt lehetővé teszi az információgyűjtést az őszi madárvonulásról, másrészt egy verseny is az európai államok között, mondta rádiónknak Halmos Gergő, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület igazgatója.
3: Európai Madár Megfigyelő Napok most már évtizedes hagyományra néz vissza, és mindig október első hétvégén történik ez az esemény. A legtöbb európai országban hasonlóan szervezik meg, és utána egy összeurópai összesítés készül, melyik országban hányan, hány madarat, hány helyszínen figyeltek meg. Egy kiváló lehetőség mindenkinek, hogy országszerte vezetett madármegfigyelő túrákon, madárgyűjtési bemutatókon legyen részt. Egészen testközelből lehet egyes fajokkal megismerkedni a gyűjtés során.
2: Folytatódik a Vénasszonyok nyara Debrecenben és a környéken is, legtöbb 23-24 fok is lehet az elkövetkező napokban is. Jó részt napos, derűs órákra számíthatunk, éjszakára viszont jelentősen lehűlhet a levegő, akár 4-5 fokig is. Csapadék egyelőre nem várható.
1: Célállomás
0: Debrecen.
1: Pozíció
0: 104,3.

Deres délután, szép napot mindenkinek, és jó étvágyat az ebédhez. 11:15 van pontosan, hello Debrecen. A mikrofonnál Szabó Anita, 2 óráig várom a zenei kedvenceket, és 21 fokot mérhetünk jelenleg Debrecenben. Frontmentes időre sok-sok napsütésre készülhetünk ma is, és a következő héten is egészen hétvégéig. És Tomitól kaptam egy üzenetet SMS-ben, aki éppen most csomagol a párjával, Nórival, akik indulnak pihenni, és Tomi azt üzente, hogy megrendelték a napsütést a hétvégére, és remélik, hogy ez időjárás nem fog szórakozni velük. Na, azt nem írtad, hogy hova mentek, de nagyon jó utat és jó pihenést kívánunk nektek, és hozom azt a dalt, ami a nyarat idézi, és amit kértetek az UFO-tól, a napolaj szól. Itt a Best FM-en a forró drót 500-540 jöhetnek a kedvencek.

0: jugar. ¡Vamos! 1, 2, 3, 4.
1: Nem is szeretnél kérni?
2: Elárulod nekünk? Hívd az 500-540-et. Best FM kívánságműsor.

1:30 van pontosan a péntek déli kívánságműsor szól itt a Best FM-en október 2-án. A zenei kedvencek között a kívánságműsorban pedig az Edda dalával folytatjuk. Fülöp Attilát köszönti a húga születésnapja alkalmából az Edda egyik dalával, ez lesz a Gyere őrült. Üzeni neki, hogy nagyon boldog születésnapot, bátyuskám, hétvégén együtt ünneplünk. A Best FM is csatlakozik a jó kívánságokhoz, és hogyha önöknek is van egy szerette, ismerőse, munkatársa, kolléginája, akit szívesen meglepne egy dallal, akkor ne fogják vissza magukat, a forró drót 500

0: Space.
1: A te zenét szólt már?
2: És te? Üzennél valakinek?
1: Most hívd az 500-540-et.
2: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30 933 104-6-ra.

zenei kedvence szólnak a Best FM-en 13 óra előtt 10 perccel. Berecki Zsombor Balázsnak jó hírünk van. Előkerült a bankkártyája és a személyi igazolványa is, hogy a 2005-ben született és ezen a néven anyakönyvezték, tehát Berecki Zsombor Balázs, akkor csörgessen bennünket, én megadom neki az úriember számát, aki megtalálta az azonosítóját, illetve a bankkártyáját. A zenei folytatás pedig Lady Gaga és Bruno Mars. Anettól jött az üzenet, sziasztok, végre péntek, már nagyon vártuk a csajokkal itt a könyvelőirodában, és szeretnénk küldeni a David a Smite Rékának szülinapja alkalmából, és köszönjük neki a finom sütiket. Oké, lányok, hozom Lady Gaga dalát, előtte viszont Brigi kérése is megtalált bennünket, sziasztok! A Splash-től szeretném meghallgatni a Tedd fel a kezedet című dalt, és küldöm, csak úgy,

0: gyógypedagógia tanármester szak indul Debrecenben. Fagyasztott húsért törtek be egy nádudvari intézménybe. Drónok pásztázzák a szőlőültetvényeket. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Új gyógypedagógia tanármesterképzés indul 2027. szeptemberétől a Debreceni Egyetemen. A 3 fél éves képzés az Észak-Alföldön egyedülálló, korábban ugyanis ezt a mesterszakot csak Budapesten lehetett elvégezni. A program a gyógypedagógus alapképzésre épül, és a szakmai tudás mellett tanári felkészítést, szakmódszertant és fogyatékosságügyi ismereteket is ad. Az új képzés a kutatói és oktatói utánpótlást is segíti, közölte rádiónkkal az egyetem. Fagyasztott élelmiszert loptak egy nádudvari önkormányzati fenntartású intézményből azok a férfiak, akik ellen most emelt vádat az ügyészség. A két ismerős tavaly októberben egy parkban italozott, amikor egyikük felvetette, hogy be kellene törni az épületbe, mert tudta, hogy ott nagyobb mennyiségű élelmiszert tárolnak. A két férfi este kerékpárral ment az intézményhez, majd egyikük egy erős mozdulattal kirántotta a zárt ajtót. A fagyasztóládából közel 50 ezer forint értékű húst és más élelmiszert vittek el, az ellopott élelmiszert pedig rövid időn belül átadták egy ismeretlen személynek. Az ügyészség lopás miatt emelt vádat ellenük, írják közleményükben. Drónok pásztázzák a szőlőültetvényeket, a felvételeket pedig mesterséges intelligencia segítségével elemzik, hogy minél gyorsabban kiszűrjék az aranyszínű sárgasággal fertőzött tőkéket. A módszert tavaly már sikeresen alkalmazták, idén pedig továbbfejlesztik. Bogya Sándort, a Nébih Növényvédelmi Igazgatóságának növényegészségügyi osztályvezetőjét hallják.
2: A drón és a mesterséges intelligencia segítségével előszűrjük a területeket. Ha például egy nagy szőlőterületet kell átvizsgálnunk, óriási segítséget jelenthet. A szemletcsoport nem teljesen vakon indul el, hanem előzetesen kap egy információt arról, hogy mely részeket érdemes elsőként és nagyobb intenzitással megvizsgálni. Célunk az, hogy kialakuljon egy olyan drónos és mesterséges intelligenciával támogatott előszűrési rendszer, amely szervesen beilleszthető a hagyományos hatósági növények egészségügyi felderítésekben.
0: Folytatódik a vénasszonyok nyara Debrecenben és a környéken is, legtöbb 23-24 fok is lehet az elkövetkező napokban is. Jó részt napos, derűs órákra számíthatunk, éjszakára viszont jelentősen lehűlhet a levegő, akár 4-5 fokig is. Csapadék egyelőre nem várható.
1: A hírek után folytatódik az Éri kívánságműsor.
3: Ön kérte már kedvencét?
1: A Best FM

A Queen slágere a Bohemian Rhapsody szólt Debrecen zenei kedvencei között itt a Best FM-en. A péntek déli kívánság műsor második órájában 1:45-kor. Kellemes délutánt, jó munkát mindenkinek, kitartást! Már vészesen közeleg a munkaidő vége és a hétvége is. Szuper jó idő lesz, úgyhogy remélem nagyon sokan kirándulnak, kiruccannak, napfürdőznek és feltöltik a D-vitamin raktárakat a hideg időre. Itt a Best FM-en pedig folytatjuk a zenei kedvencekkel. Máriától jött egy üzenet. Sziasztok! Ma van a sokadik szülinapom, ez alkalomból szeretném meglepni magamat a Bikini egyik slágerével, ha ti is úgy akarjátok. Szép napot mindenkinek, köszi, Marci! Természetesen úgy akarjuk, ahogy te szeretnéd, kedves Marci, úgyhogy hozom neked a Bikini slágerét, és előtte Jászmin kérése is teljesül. Sziasztok, kérhetek zenét? Jászmin vagyok, és a szüleimnek küldöm Michael Jacksontól a Bérédet.

A Best FM szól a 104.6-on Debrecen zenei kedvenceivel. A déli kívánság műsor második órájában fél kettő után 3 perccel Varga Petrát köszönti a legjobb barátnője Zsófi névnapja alkalmából a Drakulát szeretné neki küldeni, ami utána Black örökzöld slágere is felcsendüljön a Wonderful Life hamarosan, ez pedig Tibor küldi a feleségének.

0: ifjúságműsor.
1: Best FM Rádió.
2: Csókolom, kérnék szépen egy jó zenét Reák Lilácskának, akinek a múlt hét szombaton volt az esküvője. Sok boldogságot nekik, nagyobbik lányomnak, Beácskának, a kisebbik lányomnak, Sziszikének és lányának, Lizikének küldeném, és természetesen a barátjuknak.
1: Oké, megy a dal, szép délutánt!
2: Köszi szépen, kezdj, csókolom, puszit!
1: Sanyitól pedig egy trafi info érkezett. Sziasztok, a Szabó Kálmánon aktív a Trafibox.

0: Péntek déli kívánság műsor utolsó perceihez érkeztünk, 13:52 van. Én ma is nagyon jól éreztem magamat önökkel, szuper dalokat kértek, és jó sok üzenet is gazdára talált így az ételen keresztül. Best FM Rádió.
1: Járok azt szeretném kérdezni, hogy mikor van lehetőség arra is, hogy lehet valami zenét kérdezni.
0: Hát ebben a pillanatban.
1: Attila vagyok, és Mariannak küldöm Justin Timberlake-től a Can't Stop Feeling címszámot.
0: Van hozzá üzenet?
1: Magában a zene hordozza.
0: A zenébe van az üzenet. Nagyon jó. Oké, szép délután neked, örülök, hogy beszéltünk. Szia!
1: Kívánom, köszönöm, szia!
0: És van még egy kérésünk. Itt van Márkó is a vonalban. Szia, szia, te mit szeretnél?
2: Csókolom, én szeretném kérni a Dash Ómamát.
0: Akkor el is dőlt a déli kívánság műsor sorsa. Érkezik Justin Timberlake és a Can't Stop the Feeling, ez pedig már Dash és Young Fly közös az Umama. Rúgjuk rá az ajtót ezzel a két dallal a közelgő hétvégére. Én csodás napot kívánok mindenkinek. Élvezzék a jó időt, és 0-24-ben a zenei kedvenceket itt a Best FM-en találkozunk legközelebb. Az elmúlt 4 órában Szabó Anitát hallották. Csók!

0: új vezetési rendszer lép életbe a szakképzési centrumoknál. Megújul a Hajdúhatházi sporttelep öltözője. Két érmet szereztek a DSI cselgáncsozói Pakson. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Új vezetési rendszer lép életbe a szakképzési centrumoknál, amelyek főigazgatói posztjaira már be lehet nyújtani a pályázatokat. Hajdú-Biharban a Debreceni Szakképzési Centrum és a Berettyóújfalui Szakképzési Centrum vezetői munkakörére is várják a jelentkezőket, számolt be róla a haon.hu. Az új szabályozás szerint a főigazgató egy személyben felel a centrum szakmai munkájáért, működéséért és gazdálkodásáért, valamint a pénzügyi vagyongazdálkodási munkaügyi és stratégiai irányításért is. A jelentkezési határidő október 15-e, az új vezetők megbízatása pedig a tervek szerint január 1-én kezdődhet. Több száz millió forintos fejlesztés keretében újítják fel a Hajdúhatházi sporttelep öltöző épületét. A Rákóczi utcai létesítményben három sportöltözőt alakítanak ki, saját zuhanyzókkal és mosdókkal, emellett két játékvezetői öltöző is készül. A fejlesztés célja, hogy a sportolók, a játékvezetők és a dolgozók korszerűbb körülmények között használhassák a sporttelepet. Tudta meg a HAON. A zempléni János Vára kilátó nyerte el az év kilátója 2026 címet. A kovácsvágás felett álló 20 méter magas faszerkezetű toronyhoz egy több mint 1000 lépcsőfokból álló erdei tanösvény vezet, a kilátóba pedig további 68 lépcsőfokon lehet feljutni. Részletek a versenyről Bán Takács Gyöngyitől, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ kommunikációs igazgatójától.
2: A győztes több mint 20 ezer szavazatot kapott, idén rekord született, több mint 50 ezer szavazat érkezett be, ennyi voks még egyik korábbi évkilátója szavazáson sem volt. Az évkilátója kampány célja alapvetően az, hogy minél több ember kedvet kapjon ahhoz, hogy útnak induljon, felfedezze Magyarország természeti értékeit, és gyalogosan vagy akár kerékpárral ismerjen meg új helyeket. A szavazás által pedig találkozhatnak olyan célpontokkal, attrakciókkal is, amik kevésbé ismertek, és ahová korábban talán nem is tudott volna tudni indulni.
0: Két érmet szereztek a DSI Debrecen cselgáncsozói a Pakson rendezett atomkupán. Az országos utánpótlás versenyen 5 korosztály több mint 600 versenyzője indult. Az U15-ösök között Boros Kincső a 40 kg-osok mezőnyében bronzérmet szerzett. A debreceni versenyző a csoportjában 2 győzelmet is aratott, majd az elődöntőben a későbbi aranyérmestől kapott ki. Az U18-asok között Fancsali László 50 kg-ban állhatott a dobogó legfelső fokára, közölte a DSI Debrecen. Folytatódik a vénasszonyok nyara Debrecenben és a környéken is, legtöbb 23-24 fok is lehet az elkövetkező napokban is. Jórészt napos, derűs órákra számíthatunk, éjszakára viszont jelentősen lehűlhet a levegő, akár 4-5 fokig is. Csapadék egyelőre nem várható.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Te is vágysz egy minőségi burgerre? Német Konyha bútorok most 25% bevezető kedvezménnyel a Konyhaluxnál. Burger Küchen. Harapj rá a német minőségre. Konyhalux.hu.
3: Őszi kuponkavalkád az Auchanban. Október 1 és 11 között 78 kupon vár bizalomkártyával és egyetlen vonalkóddal. Vidd haza például bármely társas játékot most 25% kedvezménnyel. A kedvezménykódot az őszi kupon füzetben vagy az Okosanabban találod. További részletek auchan.hu/kuponnapok.
4: Ma teszünk a holnap egészségért. A Teva egy támogató csapattal, kiemelt műszakpótlékkal és évi 600 000 forint kafetériával vár. Operátor pozícióba keresünk munkatársakat debreceni csomagolóüzemünkbe. Jelentkezz még ma karrier oldalunkon.
5: Signtech reklámtechnika. Megvalósítjuk ötletet. Világító reklámok, plasztikus betűk, táblák, feliratok, egyedi matricák, faltapéta, molinó, poszter, vászonkép, lakberendezési tárgyak.
6: Tervezés, gyártás, kivitelezés.
5: maxprint.hu.
7: Novemberben beköltözik a nyár a halba. Éld át a hamisítatlan Fiesta életérzést. November 13. Fiesta Hall Debrecen. Jegyek kaphatók a campusjegy.hu-n.
8: Debrecen zenei kedvencei.
9: Megállás nélkül.
10: Hey, this is Anastasia.
11: Hello, I'm Calvin Harris.
12: This is Carly Rae Jepsen.
13: Hello, ez itt az Animal Cannibal.
14: Kuka MC és Richie P. Szevasztok.
15: Bárhol is vagy.
16: Bárhol is vagy.
15: Ott van veled.
17: A Best FM.
15: A Best FM.

0: A lakosok is beleszólhatnak a Fórum 2 sétálóövezet terveibe. Idén is megtartják az Európai Madár Megfigyelő Napokat. Kitart még a vénasszonyok nyara. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Átdolgozzák a Fórum 2 beruházáshoz kapcsolódó Csapó utcai sétálóvezet terveit a lakossági vélemények alapján. A szeptember 14-én indított kérdőívet több mint 8000-en töltötték ki. Többségük azt válaszolta, a Csapó utcának nem csak megújulnia kell, hanem olyan helyé kell válnia, ahol az emberek szívesen maradnak és időt töltenek. A beruházó Dexium Kft. Azt közölte, hogy a beérkezett ötleteket az eredeti koncepcióval együtt figyelembe veszi, és ennek alapján átdolgozzák a terveket. Az új sétálóövezet a meglévő fórum és a tervezett új épület közötti területen kapna helyet. Az átdolgozott terveket későbbi időpontban mutatják majd be, tudta meg a Hajdú Press. Kallós 100 címmel nyílt tablókiállítás Debrecenben a 100 éve született Kallós Zoltán néprajzkutatóról. A Párciumházban látható tárlat 15 nagyméretű tabló mutatja be a kétszeres Kossuth díjas kutató életét, munkásságát és közösségépítő tevékenységét. Kallós Zoltán Erdély és Moldva népi kultúráját kutatta, munkája során pedig közel 15 ezer népdalt és dallamot gyűjtött össze. Kiemelten fontosnak tartotta azt is, hogy a fiatalok megismerjék és tovább vigyék a magyar népi hagyományokat, írja a De Hír. Idén is megtartják az Európai Madár Megfigyelő Napokat. Most hétvégén országszerte várják programok a madárbarátokat. Az esemény sorozat egyrészt lehetővé teszi az információgyűjtést az őszi madárvonulásról, másrészt egy verseny is az európai államok között, mondta rádiónknak Halmos Gergő, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület igazgatója.
2: Európai Madár Megfigyelő Napok most már évtizedes hagyományra néz vissza, és mindig október első hétvégén történik ez az esemény. A legtöbb európai országban hasonlóan szervezik meg, és utána egy összeurópai összesítés készül, melyik országban hányan, hány madarat, hány helyszínen figyeltek meg. Egy kiváló lehetőség mindenkinek, hogy országszerte vezetett madármegfigyelő túrákon, madárgyűzési bemutatókon legyen részt. Egészen testközelből lehet egy egyes fajokkal megismerkedni a gyűzés során.
0: Folytatódik a vénasszonyok nyara Debrecenben és a környéken is, legtöbb 23-24 fok is lehet az elkövetkező napokban is. Jó részt napos, derűs órákra számíthatunk, éjszakára viszont jelentősen lehűlhet a levegő, akár 4-5 fokig is. Csapadék egyelőre nem várható.
3: Az időjárás jelentést a Platinum színes beltéri falfesték forgalmazója, a Festéker Kft. Támogatja. www.festeker.hu.
4: Köszönjük szépen a híreket! Hello Debrecen! Ez itt a Best a 104.6-on! Sallala! Péntek délután van, hip-hip urá! Jöjjenek a zenék, amik most már tényleg átlöknek minket a hétvégébe. Itt van Kálehed és a Szelavi! A hírek

0: első kézből az utakról.
1: Szia, Karcsi vagyok. Történt egy baleset a Kishegyesi úton, kifelé a városból. Itt valószínűleg lesz egy kis torlódás.

0: királylány, ébresztő, ez itt a Best FM a 104.6-on, a trafipaxok is ébren vannak. Egyrészt Istvántól tudjuk, hogy mérnek a rendőrök Debrecenben a Nagyerdei körúton, köszönjük szépen. Másrészt pedig itt van a vonalban Eszter, szia, te mit láttál?
1: Szia, Hatházon a Béke után trafiknak.
0: Köszönjük szépen, elmondod a többieknek, hogy milyen számon lehet trafit jelenteni nekünk?
1: Hát az 540-et kell hívni.
0: Így van, helyes a válasz.
2: A Trafipax információt az intelligens üzemanyagkártya, a Maxiline Flotta kártya támogatja.
0: És akkor öveket becsatolni, szágódunk tovább egy aktuális nagy slágerrel. Itt az Állóter.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Óriási székvásár a Sellaton hajlított bútorgyárban október 8-9-10-én. Készleten lévő több száz szék és asztal, akár már 10 000 forinttól hazavihető. Ha szék, akkor Sellaton. Salétrom utca 5.
2: Debrecen, figyelem! Új lakást keresel? Itt az idő. Orient Lakó Park akciós lakásfoglalási lehetőség az épülőtársas házakban. Modern otthon, kiváló választás. Most még több lehetőséggel. Válasz, foglalj, költözz a jövőbe. Orient Lakó Park. Debrecen.
3: Őszi divatnapok a Fórum Debrecenben. Csütörtöktől vasárnapig élő divatshow-val várunk, ahol megismerheted a legújabb őszi divattrendeket. Légy stílusos, gyere a Fórumba!
4: A reklám után újra
5: Debrecen zenei kedvencei
4: megállás nélkül.
6: Hi, this is Craig David.
7: Hey, this is Kylie.
8: Király Viktor vagyok.
9: Hi, this is Madonna.
10: Mindig ezt hallgatjuk, szeretjük nagyon.
4: Ez a Best FM.

0: Üzletben, irodában, építkezésen, gyárban.
1: Bárhol is vagy, ott van veled
0: a Best FM.
1: A Best FM.

annyira még azért nincs késő. 2 perccel múlt el délután 3:30, a Bestet hallgatják, Debrecen kedvencei a 104.6-on szólnak. Holnapi program, mehetünk szurkolni a kézilabdásainknak. Újra itthon játszik a DVRC Skyline a KNTH ligában, a lányok a Vashast fogadják. A meccs holnap este 6 órakor kezdődik. Legyünk ott minél többen és szurkoljunk. Már csak azért is, mert hát elég fura sorsolása van most a csapatnak, és az őszi szezonban mindössze 4 hazai meccs lesz, úgyhogy minden alkalmat ki kell használni. Tehát a KNTH kézilabda ligában a DVSC holnap a Vasast fogadja. Szombaton 6 órakor lesz a kezdő sípszó. Hajrá lányok, hajrá Loki! Nálunk pedig Stalinál pattog a labda. Ha valaki nem tudná, ő egy ausztrál énekesnő, és jön a legnagyobb slágere, a Colombo, ami eredetileg egy ilyen egyszálgitáros szomorkás dal volt. Ez a verzió, amit megismertünk, ez egy remix, amit egy Ryan Reback nevű producer készített, és végülis ebből lett igazán a sláger. Szóval Stalin és a Colombo most a Bestem.

a Best FM, a 104-ot hallgatják, és hát ez egy fura érzés itt napsütésben, meg 25 fokban már ilyen híreket olvasni, de keresik Debrecen karácsonyfáját, azt a fát, amit az ünnep díszeként idén is felállítanak majd a nagy templom előtt a Kossuth téren. Ezt minden évben a debreceni lakosok szokták felajánlani. Mostantól fogadja a város a felajánlásokat. Olyan minimum 15 méter magas, szép, arányos koronájú fenyőt keresnek, ami biztonságosan megközelíthető. Utána a kivágást és a szállítást majd a város intézi. E-mailben lehet jelentkezni, természetesen képet is kérnek a felajánlott fenyőről. Október 31-ig a kabinet@ph.debrecen.hu e-mail címre várják a felajánlásokat. Tehát október 31-ig a kabinet@ph.debrecen.hu címre lehet ezeket elküldeni. Jó, hát erre azért még nincs szükség. De tény, hogy közeleg az idő. Na, Debrecen után irány Berlin, ez a Berlin, és a Take My Breath Away, itt a Best-en, a 104.6-on. Jó munkát mindenkinek, mindjárt itt a hétvég.

0: Ez itt a Best FM, Debrecen kedvencei a 104.6-on szólnak, és köszi mindenkinek, aki aktívan küldi nekünk a közlekedési infókat. Itt a következő.
1: Sziasztok, Laci vagyok, egy gyors közlekedési helyzet, illetve a közlekedési info. A Mike Pécsi a gázvezetékig beárt teljesen. Körülbelül úgy, mint a derekam, tehát nem nagyon.
0: Köszönjük szépen. Tehát a Mike Pécsi úton alakul a torlódás. Mi nem tudunk arról, hogy ott bármi történt volna, tehát csak a szokásos délutáni helyzet kezd kialakulni, de majd önök úgy is jelentenek, hogyha valami másról is szó van. 39-33-104-6 ide küldhetik az SMS-es Viber üzeneteket, az 500-540-en pedig hívhatnak. Laci derekának pedig jobb urást kívánunk mindjárt ezzel a dallal.
2: Ugye nem bántad meg, kérdezem százszor, ugye nem bántad meg.
0: A hírek után Dr. Béres és Veréb Tobi, és az ugye nem bántad meg.
3: Új gyógypedagógia tanármester szak indul Debrecenben. Fagyasztott húsért törtek be egy nádudvari intézménybe. Drónok pásztázzák a szőlőültetvényeket. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
4: Hírek a Best FM-en.
3: Új gyógypedagógia tanármesterképzés indul 2027. szeptemberétől a Debreceni Egyetemen. A 3 fél éves képzés az Észak-Alföldön egyedülálló, korábban ugyanis ezt a mesterszakot csak Budapesten lehetett elvégezni. A program a gyógypedagógus alapképzésre épül, és a szakmai tudás mellett tanári felkészítést, szakmódszertant és fogyatékosságügyi ismereteket is ad. Az új képzés a kutatói és oktatói utánpótlást is segíti, közölte rádiónkkal az egyetem. Fagyasztott élelmiszert loptak egy nádudvari önkormányzati fenntartású intézményből azok a férfiak, akik ellen most emelt vádat az ügyészség. A két ismerős tavaly októberben egy parkban italozott, amikor egyikük felvetette, hogy be kellene törni az épületbe, mert tudta, hogy ott nagyobb mennyiségű élelmiszert tárolnak. A két férfi este kerékpárral ment az intézményhez, majd egyikük egy erős mozdulattal kirántotta a zárt ajtót. A fagyasztóládából közel 50 ezer forint értékű hús és más élelmiszert vittek el. Az ellopott élelmiszert pedig rövid időn belül átadták egy ismeretlen személynek. Az ügyészség lopás miatt emelt vádat ellenük, írják közleményükben. Drónok pásztázzák a szőlőültetvényeket, a felvételeket pedig mesterséges intelligencia segítségével elemzik, hogy minél gyorsabban kiszűrjék az aranyszínű sárgasággal fertőzött tőkéket. A módszert tavaly már sikeresen alkalmazták, idén pedig továbbfejlesztik. Bogya Sándort, a Nébih Növényvédelmi Igazgatóságának növényegészségügyi osztályvezetőjét hallják.
5: A drón és a mesterséges intelligencia segítségével előszűrjük a területeket. Ha például egy nagy szőlőterületet kell átvizsgálnunk, óriási segítséget jelenthet. A szemletcsoport nem teljesen vakon indul el, hanem előzetesen kap egy információt arról, hogy mely részeket érdemes elsőként és nagyobb intenzitással megvizsgálni. Célunk az, hogy kialakuljon egy olyan drónos és mesterséges intelligenciával támogatott előszűrési rendszer, amely szervesen beilleszthető a hagyományos hatósági növények egészségügyi felderítésekben.
3: Folytatódik a vénasszonyok nyara Debrecenben és a környéken is, legtöbb 23-24 fok is lehet az elkövetkező napokban is. Jó részt napos, derűs órákra számíthatunk, éjszakára viszont jelentősen lehűlhet a levegő, akár 4-5 fokig is. Csapadék egyelőre nem várható.
0: Köszönjük szépen, hírek legközelebb egy óra múlva. Ez a Best FM, a 104.6-ot hallgatják. A hétvége már 90%-ig betöltődött, amíg a másik 10% is megérkezik. Mi addig is itt vagyunk a jobbnál jobb zenékkel. Szeretni fognak minket. Jön Dr. Béres és Veréb Tomi, és az ugye nem bántad meg.

0: Ezt a Fem-et hallgatják, Debrecen kedvencei a 104.6-on szólnak. Jó utat hazafelé mindenkinek, vigyázzanak a délutáni csúcsforgalomban. A Nagy Erdei körúton még mindig trafiznak a rendőrök. Köszönjük szépen mindenkinek, aki ezt megírta nekünk. Egyébként milyen hetük volt? Mondják el egy dallal, mostantól lehet kérni, hiszen 5 órától kívánságműsor. Én már itt vagyok, úgyhogy nyugodtan, akár már is hívhatnak, írhatnak, amelyik éppen jobban a kezükre esik.
1: A te zenét szólt már.
2: És te üzennél valakinek?
1: Most hívd az 500-540-et.
2: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30-933-1046-ra.
0: Szóval alig 3-4 óra is kezdődik a kívánságműsor. Jöhetnek a kérések. És jöhet a Black Eyed Peas dala is. Ez a Meet Me Halfway.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megnyitott a BYD autóval Liszt Debrecen. Fedezze fel a BYD innovatív elektromos és plug-in hibrid modelljeit, és látogasson el a Balmazújvárosi út 38 szám alatti új szalonunkba. Most szalonnyitó ajánlattal várjuk. Szeptember 1 és október 31 között minden új BYD modell vásárlása mellé ajándék fali töltőt adunk. BYD autóval Liszt Debrecen. Az elektromos jövő most megérkezett. Az ajánlat részleteiről érdeklődjön szalonunkban.
3: A Maxiline-nak minden üzemanyag igényére van megoldása. Tehergépkocsik, munkagépek, mezőgazdaság. Tankoljon kedvezménnyel, rendszeresen non-stop töltőállomásainkon. Keressen bennünket a maxiline.hu-n található elérhetőségeinken.
4: Építkezik, felújít, trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metalsheet. Most a dió mintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metalsheet. A lemez bezárt érték.
5: Kivételes ajánlat, kivételes alkalom a Pupillában. Hoya prémium multifokális lencséit most 50% kedvezménnyel szerezheti be. A jólátás alapja a Pupilla Optika. Ótemető 14. pupillaoptika.hu.
6: Signtech reklámtechnika.
7: Megvalósítjuk ötletet.
6: Világító reklámok, plasztikus betűk, táblák, feliratok, egyedi matricák, faltapéta, molinó, poszter, vászonkép, lakberendezési tárgyak.
8: Tervezés, gyártás, kivitelezés.
6: maxprint.hu.
5: Október 3-án szombaton délelőtt 10-től délután 3-ig újra esküvői nyílt nap a Tündérkertben. Ráadásul az aznap szerződést kötők közül egy szerencsés párnak elengedjük a végösszeg felét. Tündérkert étterem és rendezvényház. Tündérkertpallag.hu.
9: A reklám után újra
10: Debrecen zenei kedvencei
9: megállás nélkül.
11: Hi, we're the Pussycat Dolls.
12: Hi, this is Lionel Richie.
13: Hey, what's up, this is Bebe Rexha.
14: Sziasztok, Pál Dénes vagyok.
9: Bárhol is vagy, ott van veled
15: a Best FM.

0: Madonna és a Hang Up, a Best FM 104.6, jó utat hazafelé mindenkinek. Sokan panaszkodnak a hallgatóink közül a Füredi útra, hogy ott megint nagyon nagy a torlódás. Hát sajnos igen, most még egy darabig együtt kell ezzel élnünk, ha tudnak, akkor kerüljenek másfelé. És ezen a héten beköszöntött az október, ennek a hónapnak a nagy eseménye lesz, hogy jön az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója. Debrecenben ezt egész hónapban ünnepelni fogjuk. Folyamatosan zajlanak majd az események, például a Mélius könyvtárban, az Olá Gábor utcai sportcsarnokban, a Borsos villában, a Józsai közösségi házban, az Újkerti közösségi házban, a Déri múzeumban, a Pofosz székházban, az Apolló moziban, a Kismacsi közösségi házban, az Újvárosháza galériában, a Csapókerti közösségi házban, az egyetemen és még egy csomó más helyen. A teljes ünnepi programkínálat fönt van már a neten, önök is megtalálják, biztos, hogy találnak önöknek való megemlékezést. Tehát egész hónapban ünnepeljük Debrecenben az 56-os forradalom 70. évfordulóját.
1: 104.6 Best FM.
2: Ez a város ritmusa.
0: Kívánság műsor viszont csak 5-től 7-ig. Lehet már mozgolódni, jöhetnek a kérések. Az 500-540-en már hívhatnak, és elmondhatják, hogy mit szeretnek majd hallani. Addig pedig jöjjön most a Black Attack és

hétvégét mindenkinek, ez itt a Best FM, Debrecen kedvencei nálunk szólnak a 104.6-on, és remélem, hogy eljut a hír a Jedlikányos utca környékén élőkhöz. Figyelem, hétfőn tűzoltási gyakorlatot fognak tartani ott az EcoPro üzemében. Hétfő reggel 9-kor kezdik majd. Lehet, hogy majd kívülről is lehet látni a füstöt és a lángokat, meg az sem kizárt, hogy hangos lesz a dolog. Az első és legfontosabb, hogy senki ne jegyen meg, senkinek semmi teendője nem lesz, előre betervezett gyakorlatról lesz szó. A második pedig, hogy az esetleges kellemetlenségekért elnézést és megértést kérnek mindenkitől. Tehát tűzoltási gyakorlatot tartanak hétfőn reggel 9-től az EcoPro telephelyén. Na hát a Besten is tüzeskedünk, gyújtsuk fel az esőt. Set fire to the rain, jön Adele dala.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Október kiemelten a látásodról szól. A szemes optikában 40% kedvezményt adunk a szemüveglencsékre, 10% kedvezményt pedig a szemüvegkeretekre. És a látásvizsgálat szemészeti szűréssel most 35.000 forint helyett mindössze 5.000 forint. Élj a lehetőséggel! Foglalj időpontot online vagy telefonon. Szemes optika. Debrecen, Batthyány utca 2.
2: Komplett olaj és szűrőcsere. Autodrom Debrecen.
3: Két hétvége, ami fordulópontot jelenthet karrieredben. Találkozz a BMW Group gyár Debrecen csapatával október 10-én és 11-én, valamint 17-én és 18-án szombaton és vasárnap a Fórum Debrecenben. Indítjuk a harmadik műszakot, és téged is várunk nem csak legújabb állásajánlatainkkal, de ezúttal az iX3 mellé izgalmas virtuális gyártúrákat is hozunk, hogy még a termelésbe is bepillanthass. További infókért kövess minket a Facebookon. BMW Group gyár Debrecen.
4: Te is vágysz egy minőségi burgerre? Német konyha bútorok most 25% bevezető kedvezménnyel a Konyhaluxnál. Burger Küchen. Harapj rá a német minőségre. Konyhalux.hu.
1: Ez reklám volt.
4: A Best FM-en.
5: Új vezetési rendszer lép életbe a szakképzési centrumoknál. Megújul a Hajdúhatházi sporttelep öltözője. Két érmet szereztek a DSI cselgáncsozói Pakson. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
4: Hírek a Best FM-en.
5: Új vezetési rendszer lép életbe a szakképzési centrumoknál, amelyek főigazgatói posztjaira már be lehet nyújtani a pályázatokat. Hajdú-Biharban a Debreceni Szakképzési Centrum és a Berettyóújfalui Szakképzési Centrum vezetői munkakörére is várják a jelentkezőket, számolt be róla a haon.hu. Az új szabályozás szerint a főigazgató egy személyben felel a centrum szakmai munkájáért, működéséért és gazdálkodásáért, valamint a pénzügyi, vagyongazdálkodási, munkaügyi és stratégiai irányításért is. A jelentkezési határidő október 15-e, az új vezetők megbízatása pedig a tervek szerint január 1-én kezdődhet. Több 100 millió forintos fejlesztés keretében újítják fel a Hajdúhatházi sporttelep öltöző épületét. A Rákóczi utcai létesítményben 3 sportöltözőt alakítanak ki, saját zuhanyzókkal és mosdókkal, emellett 2 játékvezetői öltöző is készül. A fejlesztés célja, hogy a sportolók, a játékvezetők és a dolgozók korszerűbb körülmények között használhassák a sporttelepet, tudta meg a HAON. A zempléni János Vára kilátó nyerte el az év kilátója 2026 címet. A kovácsvágás felett álló 20 méter magas faszerkezetű toronyhoz egy több mint 1000 lépcsőfokból álló erdei tanösvény vezet, a kilátóba pedig további 68 lépcsőfokon lehet feljutni. Részletek a versenyről Bán Takács Gyöngyitől, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ kommunikációs igazgatójától.
6: A győztes több mint 20.000 szavazatot kapott, idén rekord született, több mint 50.000 szavazat érkezett be. Ennyi voks még egyik korábbi évkilátója szavazáson sem volt. Az évkilátója kampány célja alapvetően az, hogy minél több ember kedvet kapjon ahhoz, hogy útnak induljon, felfedezze Magyarország természeti értékeit, és gyalogosan vagy akár kerékpárral ismerje meg új helyeket. A szavazás által pedig találkozhatnak olyan célpontokkal, attrakciókkal is, amik kevésbé ismertek, és ahová korábban talán nem is jutott volna szükbe indulni.
5: Két érmet szereztek a DSI Debrecen cselgáncsozói a Pakson rendezett atomkupán. Az országos utánpótlás versenyen 5 korosztály több mint 600 versenyzője indult. Az U15-ösök között Boros Kincső a 40 kg-osok mezőnyében bronzérmet szerzett. A debreceni versenyző a csoportjában 2 győzelmet is aratott, majd az elődöntőben a későbbi aranyérmestől kapott ki. Az U18-asok között Fancsali László 50 kg-ban állhatott a dobogó legfelső fokára, közölte a DSI Debrecen. Folytatódik a vénasszonyok nyara Debrecenben és a környéken is, legtöbb 23-24 fok is lehet az elkövetkező napokban is. Jó részt napos, derűs órákra számíthatunk, éjszakára viszont jelentősen lehűlhet a levegő, akár 4-5 fokig is. Csapadék egyelőre nem várható.
4: És most
1: indul az esti kívánság műsor
4: a Best FM-en.
1: Aki a kívánságokat ma este teljesíti,
7: Balog István Vilmos. Mandula Zindula, kezdődik a kívánság műsor. Itt van az a két óra hossza, amit önök válogatnak. A 3933-1046-ra írhatnak. SMS-es Viber üzenetet is fogadok. Az 500-540-en pedig csöröghetnek. Tele vagyunk kérésekkel egyébként már most is. Például Zsuzsa írja, hogy sziasztok, Rihannától az Umbrellát szeretném kérni. Magamnak és mindenkinek, aki szereti. Megbeszéltük előtte Wolf Katy és a What About My Dreams. Ezt a dalt Robi küldi a szerelmének. Azaz az üzenete, hogy szeretlek és hiányzol. A kívánság műsor pedig Marics Peti, Ember Márk és Brass Bence közös dala nyitja. Jön az El kell, hogy engedj. A vonal végén András, az első telefonálónk. Szia, jól mondd el nekünk, hogy kinek szól ez a dal. Hallgatlak.
8: Szia, jó étvégét mindenkinek. Ezt a számot én a feleségemnek küldöm. Nagyon szeretem őt. És szóljon mindenkinek, aki szereti. Köszönöm.
7: Megvan dumálva. Jön a dal. Indul a kívánság műsor a best.

0: Ez itt a Best FM. 5-től 7-ig ma is ön a főnök nálunk. Ez a kívánság műsor. Kérjék a kedvenceiket, írjanak az SMS és Viber számunkra, vagy hívjanak.
1: Best FM kívánság műsor.
0: Bazsi például azt írja, hogy az anyukájának szeretne küldeni egy Abba dalt. Abban én is benne vagyok. Az Abba és a Fernando nem sokára jön. Viszont van egy telefonálunk is közben a vonalban. Haló, szia!
2: Szia, Bea vagyok.
0: Hello.
2: A 8 óra munkát kérem.
0: Beatrice, kinek szóljon?
2: Mindenkinek, jó hétvégét kívánok. Mondjuk én este 7-ig még dolgozom.
0: Ah.
2: De már mindjárt itt van az is.
0: Az már nincs messze valóban. Jó van, a dalt küldöm neked. Köszi szépen, hello.
2: Köszönöm, sziasztok.
0: Akkor Bea kérésére jön a Beatrice mindjárt. Itt a Best kívánság műsorában.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Nagy géphez nagy mosás kell. Belker kamionmosó, hogy a szerelményed újra tisztán hódítsa az utakat. Debrecen, Diószegi út 38 perá. Belker, tisztaság nagyban.
3: Van egy valódi történetünk a számodra. Ott rejtőzik egy festményben, egy régi pénzérmén, vagy éppen Debrecen utcáin. Téged is várnak a Déri Múzeum élménydús programjai. Fedezd fel velünk a múzeumok őszi fesztiválját. Részletek derimuseum.hu.
5: Ma teszünk a holnap egészségéért. A Teva egy támogató csapattal, kiemelt műszakpótlékkal és évi 600 000 forint kafetériával vár. Operátor pozícióba keresünk munkatársakat debreceni csomagolóüzemünkbe. Jelentkezz még ma karrier oldalunkon.
6: Mesebeli esküvőről álmodtok 2027-ben. A tubatanya természetközeli hangulattal, vintage stílussal és fenséges kemencés ételekkel vár benneteket. Foglaljátok le a ti napotokat még ma a tubatanya.hu oldalán.
7: Mamma Mia! Az ország egyik legsikeresebb musicalje a Madách Színház előadásában november 22-én Debrecenben a Phoenix Arénában. Jegyrendelés koncert.hu.
8: Vonóhorgok felszereléssel és ügyintézéssel. Autodrom, Szoboszlói út.
9: A reklám után újra.
10: Debrecen zenei kedvencei.
9: Megállás nélkül.
11: Hey, I'm Dua Lipa.
12: Hey, this is Justin Timberlake.
13: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
14: Hello, I'm Phil Collins.
15: Bárhol is vagy.
16: Bárhol is vagy.
15: Ott van veled.
17: A Best FM.
15: A Best FM.

0: zenét szólt már?
1: És te? Üzennél valakinek?
0: Most hívd az 500-540-et.
1: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30 933 104-6-ra.

0: Ezt a fel a 104-on, 5-től 7-ig kívánságműsor. Hál' Istennek nagy a pörgés, sokan írnak, hívnak. Ezt szeretjük. Jöhetnek az üzenetek, jöhetnek a hívások természetesen. Házi buli feeling, az Emergency House és a Dübörög a ház. Ezt a dalt ma Brigitta kérte, és Istvánnak küldi. Előtte egy aktuális kedvenc, Bruno Mars és az I Just Might Réka kérésére fog előkerülni. És a következő telefonálunk már türelmesen vagy türelmetlenül vár a vonal végén. Szia, tiéd a terep.
1: Ja, Molnár Sanyi vagyok. Tedd a szíveddel a kezed, és mondd meg nekem, hogy ezt le tudod-e játszani.
0: Flipper, öcsém, mehet simán. Kinek küldöd?
1: Hálás köszönetem minden Best FM hallgatónak, elsősorban a feleségemnek. Innen is imádom, szeretem, üdvözletet meg küldöm neki. Nem sokára hazajje.
0: Oké, a dal is megy nem sokára. Köszönöm.
1: Köszönöm szépen, szia.
0: Ismétlés a tudás anyja, gyorsan még egyszer a telefonszámaink, a 39 33 104 6-ra írhatnak, az 500 540-en pedig hívhat.

0: Neked melyik daltól lenne jobb kedved?
1: Áruld el nekünk!
0: Hívd a Best FM kívánság vonalát, az 500-540-et.
1: Az 500-540-et.

0: ezt a fel a 104.6-on, dübörög a ház, és dübörög a mai kívánság műsor is.
1: A te zenét szólt már.
2: És te üzennél valakinek?
1: Most hívd az 500-540-et.
2: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30-933-104-6-ra.
0: Imre üzeni Juditnak, hogy nagyon szereti őt, és küldi Roy és Ádám közös dalát, ja majd az otthon itt van. Aztán buli hangulat megint, Hajnalka kérésére jön a Spice Girls és a Wannabe, játszom majd hamarosan. A vonalban viszont, ki van velünk, szia!
3: Jó estét, Ibolya vagyok, és számot szeretnék kérni.
0: Kíváncsi a várom, hogy mi lesz az.
3: Egy Lady Gaga számot kérek.
0: Jó, Bad Romance?
3: Az nagyon jó lesz, köszönöm.
0: Megbeszéltük, kinek szól?
3: És a páromnak, Imrének küldöm.
0: Milyen apropóba?
3: Hát csak szereti Lady Gagát, ennyi az oka.
0: Jó, akkor meglepjük vele. Köszönöm, hello!
3: Köszönöm, sziasztok!
0: Este hétig tart a kívánságműsor, hívjanak, írjanak. És akkor Lady Gaga és a Bad Romance.

0: 6 szólt már.
1: És te üzennél valakinek?
0: Most hívd az 500-540-et.
1: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30 933 104-6-ra.

0: Best FM kívánságműsor.
1: Szervusz, Gábor vagyok, és a kívánságműsorba szeretnék kérni egy dalt.
2: Akkor jó helyen vagy.
1: A feleségemnek most van a születésnapja, és a házassági évfordulónk is egyúttal.
2: Mind a kettő ma van?
1: Igen.
2: Ez volt annak idején a szülnapi ajándék?
1: Így nem felejtem el a házassági évfordulót.
2: Vagy mind a kettőt elfelejtett.
1: Olyan még nem történt.
2: Okay.
1: És a feleségemnek szeretnék küldeni Demjén Ferenctől a Hogyan tudnék nélküled élni.
2: Hát mi mást? Üzenj is neki valami szépet.
1: És azt üzenem, hogy nagyon szeretem.
2: Köszönöm, Isten éltesse őt is, meg benneteket is.
1: Köszönöm szépen.
2: Hello.
1: Hello.

0: családtagok számára nem ajánlott. Reklám. 4D futóműállítás Autodrom. Szoboszlói út 50.
1: Őszi kuponkavalkád az Osamban. Október 1 és 11 között 78 kupon vár bizalomkártyával és egyetlen vonalkóddal. Vidd haza például bármely társas játékot most 25% kedvezménnyel. A kedvezménykódot az őszi kupon füzetben vagy az Okosan abban találod. További részletek osam.hu/kuponnapok.
2: A gyógyszer házhoz megy a saspatikával, Debrecen területén ingyenes házhoz szállítással. Hívja a 314-807-es telefonszámot.
3: Két hétvége, ami fordulópontot jelenthet karrieredben. Találkozz a BMW Group gyár Debrecen csapatával október 10-én és 11-én, valamint 17-én és 18-án szombaton és vasárnap a Fórum Debrecenben. Indítjuk a harmadik műszakot, és téged is várunk nem csak legújabb állásajánlatainkkal, de ezúttal az iX3 mellé izgalmas virtuális gyártúrákat is hozunk, hogy még a termelésbe is bepillanthass. További infókért kövess minket a Facebookon. BMW Group gyár Debrecen.
4: Ez reklám volt.
0: A Best FM-en.
5: A lakosok is beleszólhatnak a Fórum 2 sétálóövezet terveibe. Idén is megtartják az Európai Madár Megfigyelő Napokat. Kitart még a Vénasszonyok nyara. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
5: Átdolgozzák a Fórum 2 beruházáshoz kapcsolódó Csapó utcai sétálóvezet terveit a lakossági vélemények alapján. A szeptember 14-én indított kérdőívet több mint 8000-en töltötték ki. Többségük azt válaszolta, a Csapó utcának nem csak megújulnia kell, hanem olyan helyé kell válnia, ahol az emberek szívesen maradnak és időt töltenek. A beruházó Dexium Kft. Azt közölte, hogy a beérkezett ötleteket az eredeti koncepcióval együtt figyelembe vesz, és ennek alapján átdolgozzák a terveket. Az új sétálóövezet a meglévő Fórum és a tervezett új épület közötti területen kapna helyet. Az átdolgozott terveket későbbi időpontban mutatják majd be, tudta meg a Hajdú Press. Kallós 100 címmel nyílt tablókiállítás Debrecenben a 100 éve született Kallós Zoltán néprajzkutatóról. A Párciumházban látható tárlat 15 nagyméretű tabló mutatja be a kétszeres Kossuth Díjas kutató életét, munkásságát és közösségépítő tevékenységét. Kallós Zoltán Erdély és Moldva népi kultúráját kutatta, munkája során pedig közel 15 ezer népdalt és dallamot gyűjtött össze. Kiemelten fontosnak tartotta azt is, hogy a fiatalok megismerjék és tovább vigyék a magyar népi hagyományokat, írja a De Hír. Idén is megtartják az Európai Madár Megfigyelő Napokat. Most hétvégén országszerte várják programok a madárbarátokat. Az eseménysorozat egyrészt lehetővé teszi az információgyűjtést az őszi madárvonulásról, másrészt egy verseny is az európai államok között, mondta rádiónknak Halmos Gergő, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület igazgatója.
6: Európai Madár Megfigyelő Napok most már évtizedes hagyományra néz vissza, és mindig október első hétvégén történik ez az esemény. A legtöbb európai országban hasonlóan szervezik meg, és utána egy összeurópai összesítés készül, melyik országban hányan, hány madarat, hány helyszínen figyeltek meg. Egy kiváló lehetőség mindenkinek, hogy országszerte vezetett madármegfigyelő túrákon, madárgyűjtési bemutatókon legyen részt. Egészen testközelből lehet egyes fajokkal megismerkedni a gyűjtés során.
5: Folytatódik a Vénasszonyok nyara Debrecenben és a környéken is, legtöbb 23-24 fok is lehet az elkövetkező napokban is. Jó részt napos, derűs órákra számíthatunk, éjszakára viszont jelentősen lehűlhet a levegő, akár 4-5 fokig is. Csapadék egyelőre nem várható.
7: Köszönjük szépen, és akkor a hírek után vissza a rendes kerékvágásba. Figyelem, folytatjuk a kívánság műsort. Ezt az órát is önök fogják szerkeszteni. Írjanak, hívjanak. Mondom, hogy milyen dalok vannak bekészítve. Például jön Belánótól a Starboy, amit Nóri szeretne meghallgatni. Előtte Skylar Grey és a Stand By Me. Szia, ez kinek szóljon?
8: Jó napot kívánok. Ez mindenkinek, aki szereti a kutyákat. Szívemnek, Simen kettőnek, Tóth Angélának, Boris Mihálynak, Boris Robertnek, mindenkinek, aki szereti.
7: Reméljük, hogy mindenki ez eljutott. Viszont előtte még itt a Coldplay és a Sky Full of Stars, amit Magdi kéresére veszünk ma elő.
9: A

0: Neked melyik daltól lenne jobb kedved?
1: Áruld el nekünk!
0: Hívd a Best FM kívánság vonalát, az 500-540-et.
1: Az 500-540-et.
2: Jó! A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: Ez a Best FM, a 104.6, ez a mai kívánság műsor. Az utolsó pillanatig hívhatnak, írhatnak, állok mindenki rendelkezésére. 3933 1046 vagy 500-540. Például egy üzenet. Sziasztok! Az én szerelmes babámnak szeretném kérni a New Level Empire-tól a The Last One-t. Üzenem neki, hogy nagyon szeretem. Az ő mackója, ez az aláírás. A dalotok nem sokára jön. Viszont előtte van, aki már a vonal végén várakozik. Szia! Haló!
1: Jó napot kívánok! György vagyok Nyíradonyból.
0: Üdvözlöm, hallgatom!
1: Egy sing-sing számot kérnék, Jelszó halálamájra.
0: És kinek küldi?
1: Nyíradony lakosságának.
0: Oké, okay, rendben. Van valami buli, vagy mihez küldjük?
1: De most így eszembe jutott is.
0: De hát ilyen hétvégi programnak nem rossz, halálamájra.
1: Hát igen. Holnap lesz Murti Fesztivál.
0: Hát akkor pláne hadd szóljon.
1: Nyíradony lakosságának.
0: Küldöm majd, köszönöm szépen.
1: Hello.
0: Igazi házi buli zene, a Sing Sing és a halál a májra. Mindjárt jön.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám. Két hétvége, ami fordulópontot jelenthet karrieredben. Találkozz a BMW Group gyár Debrecen csapatával október 10-én és 11-én, valamint 17-én és 18-án szombaton és vasárnap a Fórum Debrecenben. Indítjuk a harmadik műszakot, és téged is várunk nem csak legújabb állásajánlatainkkal, de ezúttal az iX3 mellé izgalmas virtuális gyártúrákat is hozunk, hogy még a termelésbe is bepillanthass. További infókért kövess minket a Facebookon. BMW Group gyár Debrecen.
4: Mamma Mia, az ország egyik legsikeresebb musicalje a Madách Színház előadásában november 22-én Debrecenben a Phoenix Arénában. Jegyrendelés koncert.hu.
5: A

0: neked melyik daltól lenne jobb kedved?
1: Áruld el nekünk!
0: Hívd a Best FM kívánság vonalát, az 500-540-et.
1: Az 500-540-et.

0: Hello Debrecen, jó hétvégét mindenkinek, a Best FM-en 5-től 7-ig. Ma is itt vagyunk a Kívánság műsorral. Köszi, hogy ilyen jó zenéket kérnek, tudtam, hogy ma is számíthatok önökre. És akkor nézzük is, hogy mik azok a jó zenék, amik itt jönnek az önök kívánságára. Például Rúzsa Magditól a Vigyázz a madárra. Ezt a dalt Réka küldi a testvérének. Gála Feed from Desire, ezt is elővesszük mindjárt. Ma ezt a dalt István kért, és a kollégáinak küldje a 462-esbe. És van még itt előtte azért valami.
1: Jó napot, én a TNT-től kérem a tiltott percet, és a családomnak küldöm, hogy szeretem őket. Köszönöm.
2: Best FM kívánságműsor.

0: zenét szólt már?
1: És te? Üzennél valakinek?
0: Most hívd az 500-540-et.
1: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30 933 1046-ra.

0: hétvégét mindenkinek, a Best FM-et hallgatják, ez pedig itt még mindig a kívánság műsor, hát másik egy 20 percecskénk van egymásra, de ebbe a 20 percben simán belefér majd például Attila kérésére a Republiktól, ha itt lennél velem. Előtte itt lesz velünk Doja Cat, jön tőle a nagy sláger, a Say So, ezt Erika kérte saját magának, mert hogy ő még dolgozik, kis plusz energia neki a melóhoz, és valaki van a vonalban is, halló, szia, adásban vagy!
1: Szia, Vanda vagyok!
0: Szia!
1: És egy Azaria dalt kérek szépen, a tesómnak, Zsófinak küldöm, hogy hallgassa szeretettel.
0: Jó, rendben van.
1: Köszönöm szépen.
0: Azaria és a Rét, ez jön, mert egyébként ezt a dalt kérte tőlünk Mónika is, aki a szerelmének Petinek küldi. Most már

0: hallgatják a 104.6-on. Lassanként itt a kívánság műsorban eljön a könnyes búcsú ideje. Hát ma sem volt időnk mindenkire, nagyon sok kérés van még itt előttem, amit sajnos ma már nem fog tudni teljesíteni. Remélem, hogy nem haragszanak rám nagyon azok, akikre nem jutott idő. Nyugalom, a hétvégén is lesz kívánságműsor, természetesen déli kívánságműsor és esti kívánságműsor is. Hát kettő dal fog még beleférni a ma estébe. Az egyikhez az üzenet, sziasztok, Kati vagyok. Szeretném kérni Somló Tamástól az Indulni kell című számot. Egy műtét után itthon lábadozok, és közben állandóan titeket hallgatlak, ezt írta nekünk Kati. Hát jobbulás neked, a dalod mindjárt jön, Somló Tamás és az Indulni kell. Na de előtte még, Tímea, hallgatlak, szia!
1: Szia, egy George Michael számot kérek.
0: Legyen George Michael-től a Face, jöhet?
1: Nagyon köszönöm.
0: Oké. Okay. Kinek szól, hova küldött, hallgatom.
1: Csak jó hétvégét kívánnék mindenkinek.
0: Köszönjük szépen mindenki nevében.
1: És hallgassa szeretettel mindenki.
0: Rendben van, George Michael jön már is.
1: Köszönöm szépen. Sziasztok!
0: Szóval George Michael után pedig Somló Tamástól az Indulni kell, mert hát nekem is indulnom kell. Köszönöm a figyelmet, jó hétvégét, hétfőn találkozunk.

0: Új gyógypedagógia tanármester szakindul Debrecenben. Fagyasztott húsért törtek be egy nádudvari intézménybe. Drónok pásztázzák a szőlőültetvényeket. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Új gyógypedagógia tanármesterképzés indul 2027. szeptemberétől a Debreceni Egyetemen. A 3 fél éves képzés az Észak-Alföldön egyedülálló, korábban ugyanis ezt a mesterszakot csak Budapesten lehetett elvégezni. A program a gyógypedagógus alapképzésre épül, és a szakmai tudás mellett tanári felkészítést, szakmódszertant és fogyatékosságügyi ismereteket is ad. Az új képzés a kutatói és oktatói utánpótlást is segíti, közölte rádiónkkal az egyetem. Fagyasztott élelmiszert loptak egy nádudvari önkormányzati fenntartású intézményből azok a férfiak, akik ellen most emelt vádat az ügyészség. A két ismerős tavaly októberben egy parkban italozott, amikor egyikük felvetette, hogy be kellene törni az épületbe, mert tudta, hogy ott nagyobb mennyiségű élelmiszert tárolnak. A két férfi este kerékpárral ment az intézményhez, majd egyikük egy erős mozdulattal kirántotta a zárt ajtót. A fagyasztóládából közel 50 ezer forint értékű hús és más élelmiszert vittek el, az ellopott élelmiszert pedig rövid időn belül átadták egy ismeretlen személynek. Az ügyészség lopás miatt emelt vádat ellenük, írják közleményükben. Drónok pásztázzák a szőlőültetvényeket, a felvételeket pedig mesterséges intelligencia segítségével elemzik, hogy minél gyorsabban kiszűrjék az aranyszínű sárgasággal fertőzött tőkéket. A módszert tavaly már sikeresen alkalmazták, idén pedig továbbfejlesztik. Bogya Sándort, a Nébih Növényvédelmi Igazgatóságának növényegészségügyi osztályvezetőjét hallják.
2: A drón és a mesterséges intelligencia segítségével előszűrjük a területeket. Ha például egy nagy szőlőterületet kell átvizsgálnunk, óriási segítséget jelenthet. A szemletcsoport nem teljesen vakon indul el, hanem előzetesen kap egy információt arról, hogy mely részeket érdemes elsőként és nagyobb intenzitással megvizsgálni. Célunk az, hogy kialakuljon egy olyan drónos és mesterséges intelligenciával támogatott előszűrési rendszer, amely szervesen beilleszthető a hagyományos hatósági növények egészségügyi felderítésekben.
0: Folytatódik a vénasszonyok nyara Debrecenben és a környéken is, legtöbb 23-24 fok is lehet az elkövetkező napokban is. Jórészt napos, derűs órákra számíthatunk, éjszakára viszont jelentősen lehűlhet a levegő, akár 4-5 fokig is. Csapadék egyelőre nem várható.

0: kedvezzen zenei kedvencei hétvégén is.
1: Ez a Best FM.
2: Mindig veled.
3: Amigo!

0: A hétvégi pihenéshez is.
1: Best FM.
0: Mindig veled.
2: Új vezetési rendszer lép életbe a szakképzési centrumoknál. Megújul a Hajdúhatházi sporttelep öltözője. Két érmet szereztek a DSI cselgáncsozói Pakson. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Új vezetési rendszer lép életbe a szakképzési centrumoknál, amelyek főigazgatói posztjaira már be lehet nyújtani a pályázatokat. Hajdú-Biharban a Debreceni Szakképzési Centrum és a Berettyóújfalui Szakképzési Centrum vezetői munkakörére is várják a jelentkezőket, számolt be róla a haon.hu. Az új szabályozás szerint a főigazgató egy személyben felel a centrum szakmai munkájáért, működéséért és gazdálkodásáért, valamint a pénzügyi vagyongazdálkodási munkaügyi és stratégiai irányításért is. A jelentkezési határidő október 15-e, az új vezetők megbízatása pedig a tervek szerint január 1-én kezdődhet. Több száz millió forintos fejlesztés keretében újítják fel a Hajdúhatházi sporttelep öltöző épületét. A Rákóczi utcai létesítményben három sportöltözőt alakítanak ki, saját zuhanyzókkal és mosdókkal, emellett két játékvezetői öltöző is készül. A fejlesztés célja, hogy a sportolók, a játékvezetők és a dolgozók korszerűbb körülmények között használhassák a sporttelepet. Tudta meg a HAON. A zempléni Jánosvára kilátó nyerte el az év kilátója 2026 címet. A kovácsvágás felett álló 20 méter magas faszerkezetű toronyhoz egy több mint 1000 lépcsőfokból álló erdei tanösvény vezet. A kilátóba pedig további 68 lépcsőfokon lehet feljutni. Részletek a versenyről Bán Takács Gyöngyitől, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ kommunikációs igazgatójától.
3: A győztes több mint 20 ezer szavazatot kapott, idén rekord született, több mint 50 ezer szavazat érkezett be, ennyi voks még egyik korábbi évkilátója szavazáson sem volt. Az évkilátója kampány célja alapvetően az, hogy minél több ember kedvet kapjon ahhoz, hogy útnak induljon, felfedezze Magyarország természeti értékeit, és gyalogosan vagy akár kerékpárral ismerje meg új helyeket. A szavazás által pedig találkozhatnak olyan célpontokkal, attrakciókkal is, amik kevésbé ismertek, és ahová korábban talán nem is tudott volna szükbe indulni.
2: Két érmet szereztek a DSI Debrecen cselgáncsozói a Pakson rendezett atomkupán. Az országos utánpótlás versenyen 5 korosztály több mint 600 versenyzője indult. Az U15-ösök között Boros Kincső a 40 kg-osok mezőnyében bronzérmet szerzett. A debreceni versenyző a csoportjában két győzelmet is aratott, majd az elődöntőben a későbbi aranyérmestől kapott ki. Az U18-asok között Fancsali László 50 kg-ban állhatott a dobogó legfelső fokára, közölte a DSI Debrecen. Folytatódik a vénasszonyok nyara Debrecenben és a környéken is, legtöbb 23-24 fok is lehet az elkövetkező napokban is. Jó részt napos, derűs órákra számíthatunk, éjszakára viszont jelentősen lehűlhet a levegő, akár 4-5 fokig is. Csapadék egyelőre nem várható.
1: A hírek után indul a zene letöltő oldalak és a zene felismerő alkalmazások heti listája.
0: Stream Top 40.
1: Stream Top 40. Minden péntek este 8-tól
0: a Best FM-en.
1: Stream Top 40. A 40.
4: Ugye itt alszol, és én mutatom a várost, ugye itt alszol.
5: Sziasztok, mi vagyunk a TNT.
6: Egy új TNT dal, egy új történet, és talán egy ismerős érzés. Ugye itt alszol. A legújabb

0: van.
1: Bemutatjuk.
2: Bemutatjuk a jövő slágereit.
1: A jövő slágereit.
3: A Best FM-en.
4: Stream Top 40.
3: A 39.

0: Trendy zenék 2 órában. Stream Top 40. A zene letöltő oldalak és zenefelismerő alkalmazások közös listája.
1: A Best FM-en.
0: 35.

0: Top 40.
1: A zene letöltő oldalak és zenefelismerő alkalmazások közös listája.
0: Minden pénteken este 8-tól.
1: A Best FM-en.

0: énekelheted.
1: Vagy inkább csak dúdolod.
2: Ez is egy hazai, a Best FM-en.
0: A Best FM-en.
3: Stream Top 40.
2: 29.

legtöbben kerestetekre ezen a héten. Stream Top 40. A Best FM vadonatúj sláger listája a letöltéseitek alapján. 28.

0: legtrendibb zenék két órában. Stream Top 40. A zene letöltő oldalak és zenefelismerő alkalmazások közös listája.
1: A Best FM-en.

0: Katya.
1: Stream Top 40.
2: A lakosok is beleszólhatnak a Fórum 2 sétálóövezet terveibe. Idén is megtartják az Európai Madár Megfigyelő Napokat. Kitart még a vénasszonyok nyara. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
3: A Best FM-en.
2: Átdolgozzák a Fórum 2 beruházáshoz kapcsolódó Csapó utcai sétálóvezet terveit a lakossági vélemények alapján. A szeptember 14-én indított kérdőívet több mint 8000-en töltötték ki. Többségük azt válaszolta, a Csapó utcának nem csak megújulnia kell, hanem olyan helyé kell válnia, ahol az emberek szívesen maradnak és időt töltenek. A beruházó Dexium Kft. Azt közölte, hogy a beérkezett ötleteket az eredeti koncepcióval együtt figyelembe veszik, és ennek alapján átdolgozzák a terveket. Az új sétálóövezet a meglévő fórum és a tervezett új épület közötti területen kapna helyet. Az átdolgozott terveket későbbi időpontban mutatják majd be, tudta meg a Hajdú Press. Kallós 100 címmel nyílt tablókiállítás Debrecenben a 100 éve született Kallós Zoltán néprajzkutatóról. A Párciumházban látható tárlat 15 nagyméretű tabló mutatja be a kétszeres Kossuth díjas kutató életét, munkásságát és közösségépítő tevékenységét. Kallós Zoltán Erdély és Moldva népi kultúráját kutatta, munkája során pedig közel 15 ezer népdalt és dallamot gyűjtött össze. Kiemelten fontosnak tartotta azt is, hogy a fiatalok megismerjék és tovább vigyék a magyar népi hagyományokat, írja a De Hír. Idén is megtartják az Európai Madár Megfigyelő Napokat. Most hétvégén országszerte várják programok a madárbarátokat. Az esemény sorozat egyrészt lehetővé teszi az információgyűjtést az őszi madárvonulásról, másrészt egy verseny is az európai államok között, mondta rádiónknak Halmos Gergő, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület igazgatója.
4: Európai Madár Megfigyelő Napok most már évtizedes hagyományra néz vissza, és mindig október első hétvégén történik ez az esemény. A legtöbb európai országban hasonlóan szervezik meg, és utána egy összeurópai összesítés készül, melyik országban hányan, hány madarat, hány helyszínen figyeltek meg. Egy kiváló lehetőség mindenkinek, hogy országszerte vezetett madármegfigyelő túrákon, madárgyűrűzési bemutatókon legyen részt. Egészen testközelből lehet hogy egyes fajokkal megismerkedni a gyűrűzés során.
2: Folytatódik a vénasszonyok nyara Debrecenben és a környéken is, legtöbb 23-24 fok is lehet az elkövetkező napokban is. Jó részt napos, derűs órákra számíthatunk, éjszakára viszont jelentősen lehűlhet a levegő, akár 4-5 fokig is. Csapadék egyelőre nem várható.
1: A hírek után indul egy újabb zenei óra.
5: Most is veled.
3: Felsorakoznak a dalok, melyekbe a legtöbben hallgattak bele ezen a héten.
1: Stream Top 40.
3: Stream Top 40.
1: Minden pénteken este 8-tól a Best FM-en.
3: 18.

0: trendet. Stream Top 40. A Best FM vadonatúj sláger listája a zeneletöltések alapján. 17.
1: Egyen nem tudjátok, hogy ki vagyunk.

Kinoko, Kukinoko! Hátul is ne sajnáljátok már tőlünk a kezeteket! Hosszú nyelű! Összeszúrlak! Ez az, na még egyszer! De ránézek a hosszú nyelű! A teraszon is figyeljetek! Figyeljetek!

0: felsorakoznak a dalok, melyekbe a legtöbben hallgattak bele ezen a héten.
1: Stream Top 40.
0: Stream Top 40.
1: Minden pénteken este 8-tól.

0: Egy újabb topsláger. Újabb topsláger.
1: A Best FM-en.
0: A Best FM-en. Stream Top 40.
1: Harmadik.

0: Cyrus,
1: Ed Sheeran,
2: Charlie Puth.
3: Felsorakoznak a dalok, melyekbe a legtöbben hallgattak bele ezen a héten.
4: Stream Top 40.
3: Stream Top 40.
4: Minden pénteken este 8-tól a Best FM-en.

0: Stream Top 40.
1: Új gyógypedagógia tanármester szakindul Debrecenben. Fagyasztott húsért törtek be egy nádudvari intézménybe. Drónok pásztázzák a szőlőültetvényeket. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
1: Új gyógypedagógia tanármesterképzés indul 2027. szeptemberétől a Debreceni Egyetemen. A 3 fél éves képzés az Észak-Alföldön egyedülálló, korábban ugyanis ezt a mesterszakot csak Budapesten lehetett elvégezni. A program a gyógypedagógus alapképzésre épül, és a szakmai tudás mellett tanári felkészítést, szakmódszertant és fogyatékosságügyi ismereteket is ad. Az új képzés a kutatói és oktatói utánpótlást is segíti, közölte rádiónkkal az egyetem. Fagyasztott élelmiszert loptak egy nádudvari önkormányzati fenntartású intézményből azok a férfiak, akik ellen most emelt vádat az ügyészség. A két ismerős tavaly októberben egy parkban italozott, amikor egyikük felvetette, hogy be kellene törni az épületbe, mert tudta, hogy ott nagyobb mennyiségű élelmiszert tárolnak. A két férfi este kerékpárral ment az intézményhez, majd egyikük egy erős mozdulattal kirántotta a zárt ajtót. A fagyasztóládából közel 50 ezer forint értékű hús és más élelmiszert vittek el. Az ellopott élelmiszert pedig rövid időn belül átadták egy ismeretlen személynek. Az ügyészség lopás miatt emelt vádat ellenük, írják közleményükben. Drónok pásztázzák a szőlőültetvényeket, a felvételeket pedig mesterséges intelligencia segítségével elemzik, hogy minél gyorsabban kiszűrjék az aranyszínű sárgasággal fertőzött tőkéket. A módszert tavaly már sikeresen alkalmazták, idén pedig továbbfejlesztik. Bogya Sándort, a Nébih Növényvédelmi Igazgatóságának növényegészségügyi osztályvezetőjét hallják.
3: A drón és a mesterséges intelligencia segítségével előszűrjük a területeket. Ha például egy nagy szőlőterületet kell átvizsgálnunk, óriási segítséget jelenthet. A szemletcsoport nem teljesen vakon indul el, hanem előzetesen kap egy információt arról, hogy mely részeket érdemes elsőként és nagyobb intenzitással megvizsgálni. Célunk az, hogy kialakuljon egy olyan drónos és mesterséges intelligenciával támogatott előszűrési rendszer, amely szervesen beilleszthető a hagyományos hatósági növényegészségügyi felderítésekben.
1: Folytatódik a vénasszonyok nyara Debrecenben és a környéken is, legtöbb 23-24 fok is lehet az elkövetkező napokban is. Jó részt napos, derűs órákra számíthatunk, éjszakára viszont jelentősen lehűlhet a levegő, akár 4-5 fokig is. Csapadék egyelőre nem várható.

Csak egy nap van, csak egy nap, ami más, mint a többi. Nyisd ki a szemed, kérlek, nézd körbe, hiszen mindenki itt van, akit szeretsz. Csak egy nap van, gyönyörű, ahogy csillog a mosoly az arcodon. Látod, mennyien vagyunk? A titok, amiről mindenki beszélt, most megnyílik előtted is. Csak egy nap van. Tárd ki a szíved és engedd be a zenét. Élvezd a színeket, érezd a lüktetést, és örökké emlékezz erre a napra. Hiszen a titok már benne.

egy nap van. Tárd ki a szíved és engedd be a zenét. Élvezd a színeket, érezd a lüktetést, és örökké emlékezz.

0: város ritmusát. Ez a Best FM.
1: A város hangja.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost

0: posta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
1: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna.

0: Önök hangja Debrecen hangja.
1: Best FM.
2: I'm a